0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltődtünk fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Vagy már nekem is ettől egy.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nagyon jó, vesztem, és nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: you, baby.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: tapasztaltabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermékárakhoz képest nem lesz.
1: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörító fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Ivánéi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párról lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: dúdolhatod, énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mondd rázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: nagyon jól vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: is tartott az Isten fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. június 16-a kedd, reggel 6 óra van.
1: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
2: Kevesebb lesz idén a meggy. Újabb razzia indult az utakon, és megszűnt a tűzgyújtási tilalom vármegyénkben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a meggy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a meggy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet. De a meggyel fagyasztott meggy vagy meggybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
2: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna megy termett. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni. Mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
4: A rendőrség június 15-e és 21-e között a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az alkohol már kis mennyiségben is kedvezőtlenül befolyásolhatja az agy működését, ami felelőtlen, veszélyes manőverekhez és gyors hajtáshoz vezethet. Emellett a jármű biztonságos irányításához szükséges, finom motoros mozgások pontatlanabbá válhatnak, ami kiszámíthatatlan reakciókat eredményezhet. Fontos hangsúlyozni, hogy az alkohol hatására a reakcióidő jelentősen megnőhet. Az ittas járművezető látótere beszűkülhet, így képtelenné válhat a környezet teljes körű észlelésére. A perifériáról érkező ingerek például egy kanyarodó kerékpáros vagy egy útesre lépő gyalogos észlelése esetén elmaradhat, ami jelentősen növeli a baleset kockázatát. Egyetlen felelőtlen döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja. Az ittas járművezetés jogi következményei szintén súlyosak. A vezetési jogosultság azonnali szüneteltetése mellett jelentős pénzbírságra, súlyosabb esetben büntető eljárásra is számíthatnak a szabályszegők. Az ilyen esetek azonban egyszerűen megelőzhetők tudatos tervezéssel. A szórakozni vagy rendezvényre indulóknak érdemes már az első alkohol tartalmú ital elfogyasztása előtt gondoskodniuk a biztonságos hazajutásról. Ezzel kapcsolatban megoldások tárháza áll rendelkezésre, úgy mint a közösségi közlekedés, a taxi vagy más személy igénybevétele. A feltétel úgy gondolom, hogy egyértelmű, egy szabály kötelező érvényű, csak olyan személy vezessen, aki nem fogyasztott alkoholt.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a Katasztrófa Védelem honlapján lehet tájékozódni. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörítő-Fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati járás közösségi oldalán. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a Nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
0: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk. Ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek érettenyészteleket is befedezni. Sok olyan állatfaj van, amiért küzdünk, a szélesszájú orszarvúval rengeteg problémánk van, mert ők is nagyon érzékenyek szociálisan, és rendkívül szerény tud lenni egyébként hatalmas bika is egy túlzottan domináns tehén mellett. Ugyanakkor az indiai orszarvúk nagyon szépen megtalálták a helyüket, és ott is rendszeres szaporulatunk van.
2: Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az Országos Színház Történeti Versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ötödik alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A közös gyakorlást Szabó Sándor jógaoktató, a Környezet és Természettudományi Intézet professzora vezeti. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggel, köszöntjük a koránkelőket, az autóban ülőket, a munkába indulókat és mindenkit, akik még csak most próbálnak megbarátkozni a reggel gondolatával, mert hogy elmúlt 6 óra, most már pár perccel is indul a KEDD. Június 16-a a Best FM-mel. Ez a Best reggel, Simon Norbert vagyok, kedves Justinok, gratulálunk! Hiszen ma van a névnapotok. Már is egy ok a Justinoknak a reggeli mosolyhoz. A mai napon született Tupac, amerikai rapper, és nézzük az eseményeket. Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t 1903-ban a mai napon, és útjára indult Valentina Tereskova, az első női űrhajós is az űrbe 1963-ban, aki mindösszesen 26 éves volt, amikor egyedül megkerülte a Földet az űrben, küldetése pedig közel 3 napig tartott, és örökre beírta nevét a történelem könyv. Években. Kezdünk fűteni, ez pedig azt jelenti, hogy ma például már 27 fok várható Nyíregyházán, de ez még közel sem a vége. Az időjárás jelentésből kiderül az, hogy igen komoly kánikulai hétvége következik majd ezen a hétvégén. Szép napot!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9

Jó reggelt, kedreggel van, és pár gondolat a várható időjárással kapcsolatosan. A mai nap folyamán sok napsütés mellett időnként lehetnek azért gomoly felhők az égen, de csak néhol lehet ebből jelentéktelen zápor. Élénk, néhol erős lesz majd a nyugati északnyugati szél, és ma délután 27 fok várható Nyíregyházán. Szerdán pedig a napos időszakokat gyakrabban fogják már felhősödések zavarni, és akár több helyen is kialakulhatnak frissítő záporok, zivatarok. Sok felé lesz majd élénk erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél, és egyre jobban fokozódik a felmelegedés. Holnap délután már 29 fokot mutatnak a hőmérők, csütörtökön pedig már 31 fokos maximumban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás a hét második felében. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, az északias szél pedig majd felfrissülés hozhat a melegben, de csak a reggeli, kora reggeli órákban, hiszen hétvégén szombaton és vasárnap is mind a két nap 36 fokon tetőzik majd a csúcshőmérséklet. Derűs napot! No.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
4: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyészteleneket is befedezni.
2: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

friss közlekedési infók a Best reggelben. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt jelenleg a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán. Mindkét helyen jelölték ezt bójával ugye a munkaterületet. Közműfedél helyreállításában dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében. Legyenek figyelmesek, és a Debreceni út bevezető oldalán több helyen is megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megálló területén. Jó hír, hogy továbbra is jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi város részen is, és a főutak mentén pedig patkarendezési munkálatok vannak, árok tisztítás, legyenek itt is figyelmesek, és közlekedjenek biztonságosan. Jó utat kíván a Best FM!

plusz évzáró ünnepségekre. Szóval kedd van, a hét már mozgásban, a nyár pedig teljes gőzzel dübörög, és köszöntjük a Justinokat így június 16-án 06:16. Ez a dátum 2026-ban, a hatosok napját kezdjük itt lényegében el 6 óra után. Szórendél a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, ami pedig az időjárásunkat illeti. A mai naptól határozottan melegszik a hőmérséklet, ma 27 fok várható, szerdán 29, csütörtökön 31, és érkezik a 2026-os nyár első igazi kánikulai hétvégéje, mert szombaton és vasárnap is 36 fokon tetőzik majd a csúcshőmérséklet. Mindjárt horoszkóp hírek után, de a frissek jönnek Andival, pontban 7-kor.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a belvárosban is a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán. Mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése, Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi város részen is. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek az Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabad vizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt itt a KEDD reggel, az a nap, amikor a hét már felébredt, de még semmi nincsen kőbe vésve, úgyhogy nézzük a horoszkópot, hogy mire számítsunk a mai nap folyamán 2026.06.16-án. A kosok például arra, hogy ma egy félbehagyott ötlet újra felbukkanhat, most egészen más szemmel nézel rá, mint amikor először találkoztál vele. Bikák, a mai nap a KEDD egy váratlanul kellemes ritmust hozhat, nem történik semmi rendkívüli, mégis úgy érzed, hogy minden a helyére kerül. Jönnek az ikrek, valaki olyan kérdést tehet fel, amire nem tudsz azonnal válaszolni, és pont ez lesz benne az érdekes. Rákok, ma könnyebben észreveszed, hogy mi ad energiát és mi visz el energiát. Érdemes az előbbire majd több időt szánni. Oroszlánok, egy apró sikerélmény, vagy pedig jól sikerült pillanat fel fogja dobni a napodat, nem kell hozzá nagy közönség. Szüzek, valami, amit sokáig halogattál, ma egyszerűbbnek tűnik. Néha a legnehezebb rész csak az elkezdés. Mire számítsanak a mérlegek? Hát arra, hogy kedden különösen jól működhet az együttműködés, egy közös ötlet, vagy pedig beszélgetés többet adhat, mint az egyedüli gondolkodás. Skorpiók, ma kevésbé érdekel a felszín, egy helyzet mögött olyan részleteket veszel észre, amit mások figyelmen kívül hagynak. Nyilasok, nálad pedig a kíváncsiság ma új irányba vihet, egy váratlan érdeklődési kör, vagy pedig téma meglepően izgalmasnak bizonyulhat. Bakok, a nap során rájössz, hogy nem minden feladat sürgős, ami annak látszik, ez segít majd jobban beosztani az energiát. Vízöntők, egy szokatlan megoldás, vagy pedig ötlet, ma működőképes lehet, mint a megszokott utak, ne félj eltérni a sablonoktól. És a halak, nem a nagy tervek, hanem a kisebb felismerések számítanak. Egy apró gondolat ugyanis hosszabb ideig elkísérhet, mint várnád, és egész nap elkísérjön ma is a Best FM, itt a Best reggel. Szép napot, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, itt a KEDD, és egy igazán szimpatikus dátum 2026-06-16, és jönnek a napindító információk. Jó hír a dízeleseknek, bruttó 7 forinttal csökken a gázolaj ára a mai naptól, míg a benzini ugyan nem változik. Az új ár alig, hanem már az amerikai-iráni előzetes békeegyezmény következménye. Ha pedig gyakran buszozik, akkor jó, hogyha tudja, hogy változik az autóbuszos közlekedési rend a nyári szünet alatt. Június 18-ától június 28-áig lévő változások már megtalálhatóak nálunk, bestfmnyiregyháza.hu. Kattintson a helyi hírekre. A nyári tanítási szünet június 20-ától augusztus 31-ig tart, és ebben az időszakban a tanítási napokra, valamint a tanév alatti időszakra meghirdetett járatok nem közlekednek. A bestfmnyiregyháza.hu helyi hírekben található táblázatban a június 18-a és a 28-a közötti napokra érvényes buszmenetrend található meg. Nézze meg mindenképpen, hiszen ez már ettől a héttől életbe fog lépni. Hát ami pedig az időjárásunkat illeti, nagyon kellemes 27 fok várható ma Nyíregyházán sok napsütéssel. Rekordot nem fogunk dönteni, ez még 36,7 fok, ami nem is volt annyira nagyon régen. 2019-ben Kiskunhalason, ma ennél jóval élhetőbb lesz az a 27 fok, ami várható, viszont a hétvégén továbbra is áll a fáma, miszerint, hogy megérkezik az első igazi kánikulai hétvége 2026 nyarában, ugyanis 36 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet szombaton és vasárnap is itt városunkban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciá a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermék árakhoz képest nem lesz.
2: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörító fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Ivánéi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Igazi napindító dal 5 perccel fél 8 után DJ Tonkától. Hát van az úgy, hogy reggel ugye sétálunk dolgozni, és ott a közterületen a gyümölcsfa kecsegtető piros színben, vagy éppen amilyenben kell pompáznia, és akkor az ember meggondolja, hogy akkor most leszedjük, és felharapgáljuk, amíg beérünk a munkahelyre, vagy mi legyen, de egyáltalán le lehet-e szedni. Hát meglepő lehet, hogy a jogszabályok szerint kit illet a közterületen lévő gyümölcsfák termése, és milyen esetben lehet összeszedni a gyümölcsöt. A nyári hónapokban ez évről évre visszatérő kérdés, hogy kit illet meg a családi házak előtt az utcán a közterületen álló gyümölcsfák termése. Hát akkor mondom, hogy hogy is van ez. A közterületen álló fák általában a település önkormányzatának a tulajdonában vannak, ezért a rajtuk termő gyümölcsök is az önkormányzatot illetik meg. A gyakorlatban viszont az önkormányzatok ritkán szüretelik a köztéri fákat, így a gyümölcsöt többnyire a környéken élők gyűjtik be, emiatt lehetnek vitás helyzetek, de fontos tudni, hogy az önkormányzaton kívül senki nem tilthatja meg a gyümölcs leszedését, tehát hogyha van egy családi ház, és az utcán a családi ház előtt van egy gyümölcsfa, akkor a családi ház tulajdonosa nem mondhatja azt, hogy azt már pedig neki kell leszedni, mert hogy az ő háza előtt van, mert hogy neki sem lehetne igazából. Viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet akkor, hogyha kerítésen belül van a fa, viszont kinyúlik az ág a közterület felé, ugyanis a termés akkor is a tulajdonos illeti meg, hogyha az ágak a közterület felé nyúlnak, és az utcáról is elérhető a gyümölcs, vagyis sem a járókelők, sem a szomszédok nem szedhetik le attól, hogyha kerítésen kívülre nyúlik egy ág, és azt meg roskadozik például nagyon kívánatos gyümölcsökkel. Egy a lényeg, hogy a közterületen lévő fáknak a termései az önkormányzatot illetik meg, de hát tegyük a szívünkre a kezünket. Ki látott már olyat, hogy ezért bárki szólna, úgyhogy én azt mondom, hogy egészségükre. Falatozzanak jókat, hallgassák közben a Best FM-et, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok.

0: Stop lying. A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a belvárosban és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint a Zárok utcán. Mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi város részen is. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Figyelembe véve, hogy ezen a hétvégén igazi kánikulai hétvége jön Nyíregyházán, fontos hír, hogy teljes kapacitással üzemelnek a nyíregyházi fürdők. Az elmúlt hetekben intenzív előkészítő és műszaki munkálatok voltak annak érdekében, hogy a létesítmények biztonságosan és zavartalanul fogadhassák a látogatókat. A nyári szezonban szauna programokkal és éjszakai fürdőzésekkel is készülnek, a strandok pedig naponta reggel 9 és este 8 óra között tartanak nyitva. A tófürdőt amúgy leginkább a nyíregyháziak látogatják, ez már hagyományosan így van minden évben, de érdemes amúgy kipróbálni egyébként az ide látogató turistáknak is, hiszen egy kuriózum, hogy egy szabadvízű tóba lehet fürödni, de mellette van termálvizes medence és gyerekmedence is. A fürdőkomplexumban pedig a családi medencék, az óriás csúszdák, az úszó és gyógymedencék, valamint a termálvizes szolgáltatások egyaránt elérhetőek már, sőt, hát rosszabb idő esetén a vendégek a beltéri élményfürdőt is használhatják. Rosszabb időről szó sincsen, hiszen ezen a hétvégén 36 fok környékén tetőzik majd a kánikula Nyíregyházán. További városi hírek, nyíregyházi hírek már Andreától. Pontban 8-kor jönnek a frissek a Westen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, Az Olyan Szépek Voltunk és A Legyen Úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund. Egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rózsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rózsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
6: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
5: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a NÉBIH vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
7: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális találásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
5: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra.

balatoni hírekkel folytatjuk a Best reggelt Fókuszban Szamárdi, ahol új korlátozások léptek életbe, mondjuk sokan túlzásnak is tartják, de a helyzet az az, hogy hivatalosan is megnyitotta ugye már a Szamárdi Nagystrand a kapuit, ám a parti területen idén-nyáron szigorúbb szabályok vannak, mostantól tilos kutyát sétáltatni a Szamárdi strandon, a parti sétányról pedig kitiltottak minden közlekedési eszközt, a strand egész területén tilos kutyát sétáltatni pórázon, vagy pedig anélkül is. A másik új intézkedés, hogy tegnaptól a strand melletti margóedes sétányon kizárólag vagy pedig babakocsival lehet közlekedni, és a tilalom pedig nyár végéig, augusztus 31-ig van érvényben. Aki megszegi a szabályt, azzal szemben a közterületfelügyelők intézkedhetnek, és az intézkedés pedig óriási visszhangot váltott ki a közösségi oldalakon. A rollerezés korlátozásával sokan egyetértettek, de a kutyák kitiltását többen már túlzásnak értékelték, de nem Szamárdi az egyetlen magyar üdülőváros, ahol korlátozzák például a rollerek használatát. Idén nyártól tilos az elektromos rollert és hasonló elektromos közlekedési eszközt használni, például Hajdúszoboszló frekventált részein, a tilalom pedig érinti a város legforgalmasabb pontjait, valamint az iskolák és az óvodák 50 méteres körzetét is. Ezen amúgy sokan egyetértenek, hogy az elektromos közlekedési eszközök nem valók oda, de a kutyások azért ezen a szamárdi séta tiltáson elég rendesen fennakadtak. Hát ez van, ezt érdemes majd fejben tartani. Nálunk Nyíregyházán egyelőre semmiféle tiltásról nincsen hír. Megy tovább a reggel, kerenek a jó kis ébren tartó dalok már így 8 perccel, lassan 8 óra után jön Pápa Jóci.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Top music.

0: Jó reggelt, itt a Kedd és itt a Best reggel. Pont az imént volt ugye arról szó, hogy a Zamárdi strandparton betiltották a kutyasétáltatást, bár a kutyával utazók tábora pedig évről évre látványosan növekszik, a turisztikai piacnak pedig lépést kell tartania ezzel az igénnyel is, és a gazdik számára a nyaralás szervezésekor most már alapvető elvárás, hogy a kisárat ne csupán csak megtűrt vendég, hanem szívesen látott társ legyen. Készült erre egy kiadvány, a kutyabarát.hu és a Civil Pódium Egyesület közös munkájának köszönhető ismét elérhetővé válik a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép, és a kiadvány legfontosabb küldetése pedig az, hogy pontos és naprakész iránymutatást adjon a leglátogatottabb kutyás partszakaszokról, valamint a minősített kutyabarát szálláshelyekről. Nem kell órákig keresgélni a neten, hogy megtudjuk, hogy hol csobbanhatunk legálisan együtt a kutyával, vagy pedig melyik hotel fogad minket tárgykarokkal. A Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép pedig nyomtatott formában teljesen ingyenes beszerezhető a Balaton körüli Tourinform irodákban, a partnerséget vállaló vendéglátóhelyeken, szállásokon és a környékbeli állatorvosi rendelőben is. Tehát, hogyha kutyás nyaralást terveznek, érdemes ezt a kiadványt megnézni. Akár ez is sokat segíthet majd benne. Mindjárt csak 10 perc rovat is a megszokott időpontban érkezik. Molnár József és Szakács Tibi ma is 8:30-kor itt a Best reggelben.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma egy nagyon érdekes témát hozunk, egy olyan témát, amiről nem biztos, hogy mindenki szívesen beszél, hiszen... Na mindegy, majd kiderül a folytatásban. Tartsanak ma is velünk, csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, szia!
2: Szándékosan nem mondtam hosszú bevezetőt, mert hogy bizonyos embereket azért érzékenyen érinthet ez a téma, vagy pedig inkább nem mernek, nem tudnak, nem is akarnak erről beszélni. Ilyenkor tavasz után azonnal beindul az ember családfenntartó szerepe, jön a gyermekáldás, egyesek ezt baby boomnak is hívják, szépen gyarapodnak a családok, nagy boldogság érkezik ilyenkor a családba, viszont van egy olyan fogalom, amivel esetenként foglalkozunk, vagy pedig nem foglalkozunk vele eleget, mindesetre egy biztos, nem lehet a szőnyeg alá seperni. A mai nap folyamán beszélgessünk a szülés utáni depresszióról. Mi ez? Mikor jelentkezik?
3: Valóban nagyon jó volt, ahogy megfogalmaztad, hogy erről az emberek nem tudnak, nem akarnak, vagy nem mernek beszélni, mert a szülés, a születés, a családállétel, a szaporodás, az mindenféleképpen pozitív élményeket, érzéseket kíván maga után elültetni az emberek gondolkodásába, és hogyan lehet azt mondani, hogy ezt a két szót, mint szülés, születés, azzal hozzuk össze, hogy depresszió, márpedig ez létezik, csak ez nagyon sokszor az emberi gondolkodásban olyan összeilleszthetetlen fogalom. Azt lehet látni, hogy a szülések utáni harmadik, negyedik napon már előjöhet ez, tehát még mondjuk nagyjából a kórházban töltött időben, de a felmérésekből az látszik, hogy nagyjából a baba első életévéig ez tulajdonképpen bármikor jelentkezhet.
2: Jól látom én azt, hogy amúgy ezt megosztja az embereket ez a téma. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ezt azt mondják, hogy nem is kell vele törő. Régen nem volt ilyen. Hát ugye a régi világban, a falusi világban nem is nagyon foglalkoztak ezzel az egésszel. Tehát tulajdonképpen most egy csúnya szóval mondva, gépiesített volt maga az egész család születés folyamata, gyermeknevelés folyamata, hiszen volt egyéb munka a ház körül, az asszonynak minél hamarabb, amikor a gyermek megszületett, akkor be kellett visszaállni a munka sorrendjébe, és a gyermeknevelés az csak egy B vagy C típusú kategória maradt az életében. Mondom ezt én azokból az elmondásokból, amiket hallottam. Mostanában pedig teljesen más kontextusban látjuk ezeket a dolgokat.
3: Amit mondtál, tulajdonképpen eltaláltad szerintem ennek az egésznek a lényegét. Most ugye azt mondjuk itt a 21. századra, de már 20. század második felére is, hogy azon törekedtünk, hogy a fiatalok minél hamarabb különköltözzenek, elkezdjék a saját maguk életét, és tulajdonképpen amikor a újonnan sült anyuka hazaviszi a gyermeket a kis lakásukba, akkor gyakorlatilag ott vele együtt igazából csak az apuka lakik, aki lehet, hogy első szülött gyermekének az apukája, tehát ő is, mint apuka mondjuk azt, hogy most született meg. Nincsenek körülöttük nagynénik, nagybácsik, együtt lakó többi családtag, mint ugye, amit emlegettél régen, hogy generációk együtt is éltek, ugye ezt ugyan nem mondtad, de hát nyilván erre gondoltál, ahol már voltak olyan testvérek, olyan nagynénik, olyan nagyszülők, akik még bőven emlékeztek arra, hogy mennyi minden segítségre szorultak a szülés után. Na ez most mind kimaradt. Milyen tanfolyamokra szoktak járni azok az anyukák, akik babát várnak? Szülésfelkészítő tanfolyamra.
2: Igen.
3: Így van. Ott mindent megtud a terhességéről, elmennek szülőszobai látogatásra, a szülésnek a mindenfajta fázisát megismerik, de általában véve ez itt be is fejeződik, mint hogyha a születés egy olyan varázslatos pillanat lenne, ami után már csak a rózsaszín köt következik, innentől kezdve örömmámor, vége van ennek a fájdalmas szülésnek, ott lesz a kezedben a kisbabád, ő békésen fog szuszogni, jól fog enni, jól fog aludni, és gyakorlatilag szépen csendben felnő. Aztán erről nem nagyon beszélnek, hogy ez legtöbbször azért nem így történik. Tehát, hogy a szülésről meg a terhességről sokat hallanak az anyukák, és erre felkészülnek, de arra, hogy ezután mi következik, arra pedig legtöbben nem. Na most azoknál van nagyobb probléma, akik alapvetően is igyekeznek a mindennapi életükben, a szülés előtti életükben tökéletesek akartak lenni. Mindent megfelelően akartak csinálni. Minden nagyon fontos volt nekik. Csillivilli legyen a lakás, minden legyen tiszta, minden legyen tökéletes. És ide érkezik egy gyermek, aki az egész életét tulajdonképpen felforgatja. Ezek a külsőségek. De nagyon fontos, hogy azt is tudni kell, hogy az, hogy a szülés utáni napokban a kismamáknál hangulatváltozás következik be, az pedig egy teljesen normális dolog, hiszen a szervezetében addig termelődött ösztrogénnek a szintje az megváltozik, illetve lecsökken, ezt jelenti a változás, és innentől kezdődően nyilvánvalóan, hogy másfajta érzések és érzületek veszik át az eddigi érzéseknek a helyét. Jön a fáradtság, a pihenésre való vágyás, a kialvatlanság és társai. Na ebből, hogyha ezt nem fogjuk meg időben, és egyébként ez legtöbbször nekünk apukáknak a feladata, hogy ezt észrevegyük és ebben segítsünk, akkor innentől jönnek a problémák.
2: Ezek az első jelek, ugye?
3: Így van.
2: És akkor hogy tudunk segíteni? Hát gondolom az, hogy többet vállalunk ebből az egészből.
3: Pontosan. Amikor azt látják a környezetben, hogy az anyuka nem tudja jól gondozni a gyermeket, eltolja a szoptatási időket, nem akkor teszi tisztába, amikor kell, néha úgy is tesz, mint hogyha ez a baba nem is létezne, vagy pedig láthatóan az anyukának bűntudata van, hogy nem tud jó lenni, pedig jó akar lenni, és ezzel egyre rosszabbá válik. Tehát ezeket kell észrevenni.
2: Ez egy hatalmas trauma annak az anyukának, aki tényleg nagyon jót akar, és mégsem tudja teljesíteni.
3: És egy hatalmas trauma annak az apukának, akinek eddig volt egy barátnője, egy menyasszonya, egy felesége, egy mondjuk úgy egy nője, most lett egy anyája, nem a sajátja nyilván, hanem a gyermeké, és azt látja, hogy barátnőnek, menyasszonynak, feleségnek, nőnek jó volt, de úgy látom, hogy az anyaságra beletörik a bicskája.
2: Milyenkor a teendő?
3: A legfontosabb az, hogy erre fel kell készülni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit régen sokkal jobban megéltek az emberek, hogy már amikor ott a szülés közeli idő volt, akkor már azt lehetett tudni, hogy akkor 3-5 napra oda megy az egyik anyuka, egyik nagyszülő, néhány napra oda megy a másik nagyszülő, utána egy olyan barátnővel van napi kapcsolat, aki kisbabát szült nem régen, és vannak tapasztalatai, hogy az apuka kaphat arra időt, hogy ne kelljen menni dolgozni, hanem legyen ott az anyukával, érezze azt, hogy ez mindenkinek új, főleg, hogyha első baba érkezik. Tehát, hogy erre fel kell készülni, hogy ilyen lehet, nem biztos, hogy megtörténik, de hát, hogy azt mondták a régiek is, hogy jobb félni, mint megijedni. A legfontosabb az, hogy ez nem minősíti az anyát, vagy a kismamát, vagy a nőt, nem érezheti azt, hogy ő most bélyeget kapott a fejére, mert belecsúszott ebbe a depresszióba, mert hogy ez nem az ő hibája.
2: Értem.
3: Ő nem okolható ezért.
2: Mi történik akkor, hogyha ez kezeletlen marad?
3: Hát ugye a legfontosabb az, hogy ugye ilyenkor a gyermek issza meg ennek ugye legtöbbször a levét, mert ugye a gyermeknek a mindennapos táplálása, tisztán tartása, ápolása szokott csorbát szenvedni, tehát leghamarabb a gyermeken fogják észrevenni azt, hogy itt nagy probléma van, és hogyha időben nem történik pszichiátriai kezelés az anyánál, akkor ez adott esetben végletekig is elfajulhat nála.
2: Gondolok itt arra, hogy vannak például testi problémák is, amik ebből lehetnek, például ugye ebből a depresszióból, stresszből, például elapad a teje.
3: Például így van, hiszen ez a stressz, ez amit mondtál, ez sok minden másban is negatívan fog hatni.
2: Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Orvosolhatóak ezek a depresszió? Tudom, hogy itt azért vannak szintek, de mégis azért valami reményt öntsünk akkor az anyukáknak.
3: Azt kell mondani, hogy ez mindenféleképpen javítható, gyógyítható, kezelhető. Ehhez kell az a bizalmi és szerető légkör, amit az anyukának meg az apukának ki kell alakítania, nyilván már a gyermekvállalás előtt ki kell alakítani, hogy az a jelzőrendszer az jól működjön, hogy az apuka vegye észre azt, hogyha itt valami nincs rendjén, hogyha az anyuka észreveszi, akkor ő tudjon és merjen arról beszélni, hogy olyan dolgok mennek végbe bennem gondolati szinten, amit igazából én magam sem értek, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy segítségre van szükségünk.
2: Ha már kimondja, akkor az már fél megoldás?
3: Azt gondolom, hogy onnantól kezdődően hamarabb hat mindenfajta terápia, hogyha az ember azt beismeri, hogy én most vákumba kerültem, és nekem most ebből segíteni kell, hogy én ebből kijöjjek.
2: Letelt az időnk, de meg kell kérdeznem, hogy lehet-e ilyen majd a második, harmadik gyereknél is?
3: Sajnos az a válasz egyébként, hogy igen. Sőt, olyan is van, hogy az elsőnél például nem volt, a másodiknál igen.
2: Pedig hát ott ugye könnyebb lesz már a helyzet, hiszen egyszer már átéltük, tudjuk, hogy
3: igen,
2: mi vár ránk.
3: Igen, még egyszer mondom, látod, ez nem fizika. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen ügyesen tud valaki tágulni, vagy milyen ügyesen tud valaki szülni, vagy milyen ügyesen tud valaki szoptatni. Ezek a lelki folyamatok, ezek függetlenek ettől.
2: Hú, annyi kérdésem lenne még, de letelt az időnk. Jó, hát én azt gondolom, hogy ezzel a témával még nagyon sokat fogunk foglalkozni, mert ez egy hatalmas téma, és ebben tökéletesen igazad van, hogy erre így egy műsor erre nem elég, de hagyjuk még a hallgatóknak meg azt a lehetőséget, hogy adjanak nekünk még kérdéseket, és akkor visszatérünk erre, jó?
3: Örömmel.
2: Köszönjük szépen, Józsi, köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
3: Köszönöm, és viszont kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket.

0: Jó reggelt! Elkezdődött a 2026-os nyári szezon 16. napja, és maradunk még picit a balatoni híreknél. Vonattal vagy pedig autóval olcsóbb, ha a Balaton az úti cél? Hát mondjuk erre a kérdésre nincsen kizárólagosan helyes válasz, mivel a végösszeget a járműben ülők száma, a meglévő bérletek és a pontos úti cél határozza meg, de azért nézhetünk néhány klasszikus példát. Például, hogyha ketten utazunk, vagy éppenséggel egyedül utazik, akkor itt a vonat nyer az új tarifarendszer bérleteivel és az olcsó jegyekkel a vasút anyagilag verhetetlen ebben a kategóriában. Baráti társasággal már fordul a kocka, 3-4 utas esetén ugyanis az üzemanyag és a matrica ára az eloszlik, így már az autó a kifizetődőbb. A gyerekek viszont ingyen utaznak, a 14 év alattiak díjmentessége és a diákok 90%-os kedvezménye miatt a családoknak a vonat sokszor olcsóbb, mint a benzin és a matrica, de azért vannak itt rejtett költségek is, például az autós utazásnál a benzin mellett a parkolási díjak és a pályamatrica is jelentősen megdobják az összeget, a végösszeget, hát matekolni kell rendesen, hogy hogyan éri meg jobban, na meg hogyan kényelmesebb. Mi viszont nem sokára megint csak friss hírekkel folytatjuk. Andrea készül 9-kor, megint az aktuális tudnivalókkal, itt a Best reggel.
1: Mindenből a legjobb.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. valanszingatlan.hu.
2: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztiválkatlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztiválkatlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek a Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabad vizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, elstartolt a keddal, Best reggellel, én Simon Norbert vagyok, és elstartolt az interaktív prevenciós nap is a Kossuth téren néhány perce, és itt a program célja pedig az, hogy a fiatalok figyelmét interaktív és figyelemfelkeltő módon irányítsák a szenvedélybetegségek megelőzésére. A főtéren számos szakmai partner várja ma a diákokat, a kitelepülő szervezetek interaktív prevenciós játékokkal, személyes tanácsadással és szemléletformáló standokkal készülnek, és nézzük a témaköröket, például itt van a digitális világ és a trendek, ide tartozik a designer drogok és az online piac, a filterek mögötti valóság, aztán a mentális egészség és megküzdés, stresszmentesítés szer nélkül, kortárs nyomás és a nem ereje, az új generációs függőségek, mint például az e-cigaretták, az elfbárok, viselkedési függőségek, gaming, TikTok pörgetés, és hát segítségnyújtás tabuk nélkül. Mit tegyünk, hogyha már baj van? A szervezők szeretettel várják az iskolai csoportokat és minden érdeklődőt. Néhány perce ez a prevenciós nap már itt nálunk Nyíregyházán a Kossuth téren elindult, és egészen délig tart a mai napon.

0: Itt a Best reggel, jó reggelt, a folytatásban pedig érkezik az ismerős hang, Rutkai Dér Vivien, az aktuális katasztrófa védelmi hírekkel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 300 négyzetméteren lángolt a száraz hű és kommunális hulladék Tiszavasváriban a Keskeny utca elején. A helyi önkormányzati tűzoltók puttonyfecskendőkkel, 2 liter számokkal oltották el a szabadtéri tüzet. Felborult, a tetején állt meg egy személygépkocsi hétfőn este Nyíribronyban a főúton. Az autóban csak a vezető utazott, aki beszorult. Őt a Baktaló rendházi hivatásos tűzoltók feszítővágó és akkumulátoros sarokcsiszoló használatával szabadították ki, majd adták át a mentőknek. A rendőrségi helyszínelés után pedig a tűzoltók egy emelővillás munkagép segítségével kerekeire állították, majd áramtalanították a járművet. Oldalára borult egy kis busz hétfőn kora hajnalban az M3-as autópálya 261-es kilométer szelvényénél. Az egyedül utazó sofőr nem sérült, a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket és jó munkát, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

Jó reggelt, itt a Best FM, én Simon Norbert vagyok, egy friss programmal láthatáron vasárnapra, ugyanis június 21-én jön az év legrövidebb éjszakája, és várják önöket a Múzeum Faluban Szent Iványi este. 7:30-as kezdettel, szóval ez nem egy délutáni matiné, különleges programokkal várják önöket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeum Faluban most vasárnap este 7:30-tól. Megnyílik a megújult iskola történeti kiállítás, fellép a Besodrom együttes, a Nyírség tánc együttessel pedig közös tűzugrással lehet felidézni a Szent Iványi hagyományait a skanzenben, az es során pedig lesz még csillagles, rendhagyó népiskolai óra és további kísérő programok is. A plakátot megtalálják a program tippek között nálunk is, bestfmnyiregyháza.hu. Kattintsanak a programajánlatokra, hiszen folyamatosan frissülnek itt a tartalmak, és persze a helyi hírek is. Szép napos napot, boldog keddet, itt a Best reggel!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbertel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza belterületén és a városon kívül is. Erős áramú kábelfektetés, hálózatbővítéssel kapcsolatos munkálatok több helyen is korlátozzák a gyalogos és gépjármű forgalmat. Körültekintőek legyenek az árok, búza és új utcákon. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca Stadion közkörnyékén sem, itt több útszakaszt is érintenek a forgalmi rendváltozások, a Vasvári Pál utcán pedig jelszülámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányba. Útépítési munkaterület továbbra is Nagykálló és Nyíregyháza között Nyíres nagyszállásnál, itt is fokozott figyelemmel közlekedjenek, mindkét irányból sebességkorlátozás van érvényben. További szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Jó reggelt, napsütéses keddi napunk lesz ma Nyíregyházán 27 fokkal, és ne feledjék, hogy az egyhetes razzia tegnap elindult, és ugye egészen vasárnapig tart, amikor is a rendőrök kifejezetten figyelik a bódult sofőröket és az alkoholfogyasztást. Mindenkinek jót ad, ha már úton van, útközben is hallgasson sokat Best FM-et, ha pedig már a munkahelyén van, akkor meg hát szép napot, sok eredményt, holnap reggel találkozunk újra, én Simon Norbert vagyok, pillanatokon belül.

és emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél?

0: Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermék árakhoz képest nem lesz.
2: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ököritó fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Iványi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillagléssel, koncerttel is készülnek a szervezők, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk 11 órakor jönnek majd újra, a mostani frisseket is köszönjük szépen. Nagyon-nagyon kellemes szép keddet kívánok, június 16-a van, túljutottunk egy nappal már a hónap felén. Ma a Justinok ünnepelnek, Isten éltesse őket, hamarosan róluk is szó lesz, aztán Maglóczki Tibor kutya kiképzővel beszélgetek arról, milyen jutalomfalattal érdemes motiválni a kutyákat.
5: Zavaros az este,

Június 16-a van, Isten éltesse a Justinokat, hiszen ma nekik van a névnapjuk. Ez egy latin eredetű férfi név, amely a Justus név továbbképzett Justinus alakjából ered. A Justin név jelentése igazságos, igaz ember, női párja a Justina. Holnap ne felejtsük majd el, hogy az Alidák és a Laurák következnek.

0: Vannak olyan alapengedelmességi feladatok, amelyeket jó, ha megtanul a kutyánk a könnyebb együttélés érdekében, és hát ezek nem is trükkök, hanem tényleg alapdolgok. Például az, hogyha azt mondjuk a kutyának, hogy ül, akkor leüljön. Maglótki Tibor kutya kiképzővel erről kezdtünk el beszélgetni, ma pedig folytatjuk.
1: Persze vannak olyan fifikás egyedek, hogy kiszagolják, hogy most van nálam kaja, vagy nincs nálam kaja. Ezért mondtam, hogy mindent ugyanúgy kell csinálni. Tehát nyilván, hogyha el akarom hagyni a jutalomfalatot, akkor most nem mutatom meg, hogy nézd, csak most nincsen nálam jutalomfalat, most így fogjuk csinálni, hanem mindent úgy csinálok, mintha lenne, megcsinálja, és esetleg késleltetve adom a jutalomfalatot.
0: Egy picit eltolod időben, aha.
1: Igen, lehet sok mindennel játszani, viszont az első rész, a felvezetés nagyon fontos, hogy ugyanúgy történjen, mintha lenne. Aztán lehet, hogy megmutatom neki, ez már egy magasabb szint, hogy figyelj, nincsen nálam falat, és akkor várok mondjuk egy fél percet. És egy fél perc múlva kezdek el úgy mozogni, jutalomfalat nélkül, mindent úgy csinálok, mint a falatos időszakban, és ha erre teljesít a kutya, akkor mondjuk a zsebemből előveszem a falatot, tehát itt már ugye később kapcsolódik be a jutalomfalat a folyamatba. Nem jutalomfalattal indult az egész, tehát ez lényeges különbség, de a végén meg tudom jutalmazni. És így szépen fel lehet építeni egyébként úgy, hogy ami nagyon fontos jutalomfalatra, hogyha most ennél a motivációs lehetőségnél vagy eszköznél maradunk jutalomfalatra, az éhes kutya az gyorsan dolgozik, gyorsan teljesít, hogyha én gyorsan mozgók, az én mozdulataim is gyorsak, le fog másolni a kutya, tehát gyorsan teljesít. És ez nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük egy kicsit késleltetni, vagy elhagyni a jutalomfalatot, előfordulhat, hogy belassul a kutya. Aha. Ezért nagyon fontos az, hogy mondjuk a zsebemből, vagy egy juti falattartóból elő tudjam venni a végén, amikor már falat nélkül is jól teljesít, elő tudjam venni a falatot, hogy megerősítsem vele, és meg tudom tartani a kutyának azt a gyors végrehajtását ezzel, ha jól megalapoztuk az egészet, mert ugye jutalomfalattal zárom az egész folyamatot.
0: Tehát ez mindig azzal legyen, igen.
1: Igen, de akkor, ha megyünk tovább, egy idő után el lehet hagyni a jutalomfalatot. Tehát én is szoktam hallani néhány gazditól, amikor elkezdünk dolgozni a kutyával, hogy oké, nézzük meg, kezdjük akkor jutalomfalattal motiválni, és akkor néhányan azt mondják, hogy hát én nem fogom etetni a kutyát, én nem akarok neki enni, hát én azt akarom, hogy ha azt mondom, hogy üljön le, akkor üljön le. Mondom, oké, csak ezt fel kell építeni.
0: Igen.
1: Mert ugye régen beszéltünk erről valamelyik adásban, hogy ugye 30-40-50 éve ez az erőszakra épülő idomítás.
0: Az idomítás.
1: Volt a kiképzés helyett. Ugye az erőszakra épült, ott nem volt jutalomfalat, nem volt motiváció, csak belekényszerítették a kutyát egy bizonyos helyzetbe, és megtanulta, hogy jobb, ha nem áll ellen, és így teljesített. De az nem volt igazából annyira megbízható módszer, meg ugye beszéltünk arról, hogyha a kutya kikerült a hatósugarunkból, akkor előfordult, hogy nem teljesített.
0: Igen.
1: Tehát ez a múlt. Viszont nagyon fontos, és most visszatérek akkor a belemlített esetre, hogy Bodzácska ugye tudja, hogy nincs jutalomfalat, és akkor nem csinál semmit.
0: Kivétel az ül, azt megcsinálja egyébként.
1: Igen.
0: Most rájöttem, hogy az megy, sőt, ott feltartom a mutatójam, és behajlítom, egy szót se szólok, és rögtön leül, képzeld el. Tehát nem veszed fejszennyel a dolog, csak tényleg megálltunk itt ennél a résznél. Na igen, mert befekszik, az csak kajára megy, igen.
1: Tehát ott van, ugye, amiről beszélgettünk, hogy a jutalomfalat elhagyása az egy folyamatnak a része, és egy folyamatnak a vége. Viszont előfordulhat olyan, hogy motiválom a kutyát, de valami eltereli a figyelmét.
0: Aha.
1: Tehát itt jön be az, hogy a kutyánkat tudni kell gátolni is. Tehát csak jutalomfalattal fel lehet építeni valamit, egy engedelmességi feladatot, vagy feladatsort, de ha jön egy külső inger, ami erősebb, mint az általunk használt jutalomfalat, amit motivációnak használunk, akkor a kutyát nem fogja érdekelni, szó szerint a kutyát sem érdekli a jutalomfalat, mert ott egy madár, ott egy macska, stb. Tehát ilyen helyzetekben tudnunk kell gátolni a kutyát. És ugye itt jön be az, hogy nagyon tisztában kell lennünk azzal, hogy a motiváció és a gátlás aránya, végülis ez határozza meg a sikert. Tehát van olyan helyzet, amikor szó szerint le kell gátolnom a kutyát, hogy most ne menjen el abba az irányba, hogy arra az adott ingerre, ami nagyon erős, arra ő válaszoljon, hanem maradjon inkább ott velem, és próbálom visszavezetni a feladat végrehajtásra.

Június 16-a van, ma Justinákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a megbékélés napja Magyarországon, Nagy Imre kivégzésének emlékére. Nagy Imre miniszterelnök és társai 1958-as kivégzésének és a 89-es újra temetésének az emléknapja mai. De ma van a független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, illetve az afrikai gyermekek világnapja is. Na nézzünk egy-két eseményt a mai naphoz kapcsolódóan itt a kalendáriumban. Gergely ferences rendi szerzetes elfoglalta a szerémi püspöki széket 1334-ben. Budapesten megjelent a Budapesti Hírlap című politikai napilap első száma 1881-ben. A Szovjetunió megkezdte Észtország megszállását 1940-ben. Brezsnyev a Szovjetunió új vezetője lett 1977-ben. Ugye a Brezsnyev név ugye bevonult a történelembe, sokat tanultunk róla mi is. Annó ő volt az, aki a legfelsőbb tanács elnökségének elnöke, tehát államfő volt. Mindemellett Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újra temetése is a mai naphoz kapcsolódik, ez 1989-ben volt.

Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok, megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel. Holnap napos idő várható többnyire idehaza, kevés fátyolgomoly felhővel, kicsi az esélye a csapadéknak. A délnyugati nyugati szél csupán helyenként élénkülhet majd meg. Szerdán hajnalban 8-16, délután már 26-31 fok valószínű.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadball, alkohol és drog elnevezési akció keretében

0: közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a Nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
2: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyészteleneket is befedezni.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra további kellemes szép napot, jó keddet kívánok, a Justinokat Isten éltesse, a születésnaposoknak is természetesen ölelés. Vannak olyan eszközök, amelyeket érdemes kihúzni a konnektorból, ha jön a vihar, ide tartoznak az elektromos autó töltői is. Hamarosan ezzel kapcsolatban mondok fontos tanácsokat, információkat itt a Best FM-en.

Nem szeretem a viharokat, próbára teszik az idegrendszeremet, aminek valóság az az oka, hogy gyerekkoromban volt egy nagyon súlyos vihar, amit így át kellett élni, és hát ez nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem. Én azt szeretem, amikor jön az eső nyáron, és egy ilyen csendes, szép eső van, nem ez, amikor így leszakítja a fejünket, dörög, villámlik, mindenre, de a kutyám az fú, teljesen kikészült, tehát ha jön egy ilyen vihar, akkor nem alszunk, azt tuti. Minden esetre, hogyha jön a vihar, akkor az előrejelzésekben ugye ezt szoktuk látni, meg mi is mondjuk, akkor nagyon fontos, hogy beszedjük a ruhát az udvarról, meg sorolhatnám, de talán kevesen teszik meg azt, hogy az elektronikai eszközeiket is átnézik. Pedig vihar idején van olyan eszköz, amit érdemes kihúzni a konnektorból, mert hogy egy villámcsapás több százezer forintos kárt okozhat. A nyári viharok ugye nem csak a kertekben, a háztetőkön, vagy az elektromos hálózatban tehetnek kárt, hanem olyan berendezésekben is, amelyekről a legtöbben nem is gondolnánk, hogy veszélyben vannak. Pedig egyetlen közeli villámcsapás is elegendő ahhoz, hogy jelentős legyen az anyagi veszteségünk. Amikor az emberek ugye a viharra gondolnak, akkor beugrik a kidőlt fák, a villámlás, áramszünet, ugye ezek jutnak az eszünkbe. De fontos azonban, hogy bizonyos dolgokat még véletlenül sem hagyjunk vihar idején bedugva a konnektorba. A szakemberek szerint az egyik olyan berendezés, amelyre érdemes fokozottan figyelni zivatarok idején, az az elektromos autó otthoni töltője. Bár a korszerű töltőrendszerek számos biztonsági megoldással rendelkeznek, sok esetben túlfeszültség elleni védelem is van bennük, egy erős vagy közeli villámcsapás problémát okozhat. A töltőberendezések összetett elektronikai rendszereket tartalmaznak, melyek folyamatosan kommunikálnak az autóval, szabályozzák az áramerősséget és figyelik a töltés folyamatát. Egy jelentős túlfeszültség károsíthatja ezeket az alkatrészeket, ami a töltő meghibásodásához vezethet. Egyes esetekben nem csak maga a töltő sérülhet meg, de az elektromos autó töltésvezérlő rendszere is, tehát ha jön a vihar, húzzuk ezt ki a konnektorból.

0: Azt hiszem, hogy kivéthetetlen a mai világban, hogy az ember nézzen valami fajta technikai eszközt, már egészen kisgyerekkorban sajnos a gyerekek kezében ez ott van. Nyilvánvalóan nem egyforma mértékben használjuk a technikát, van akinek ugye a munkája révén akár 7-8-9-10 órát is képernyő előtt kell tölteni, más nem tudom, gamerkedik azért ül a gép előtt, megint más pedig csak este mondjuk átpörgeti a közösségi oldalakat és ennyit kütyüzött. Az tény, hogy ezek a technikai vívmányok nem tesznek jót a szemünknek, mit tehetünk, hogy megóvjuk a látásunkat ilyen szempontból? Ez lesz most a témánk a vonal túlvégén, Paperika szemész szakorvos retina specialista. Üdvözlöm, Erika!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, mit csináljunk, hogyha muszáj kütyüznünk?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és nyilván nem lehet kiküszöbölni. Én szemészként azt mondanám, hogy minimalizáljuk azt az időt, amennyire csak lehet, amit a gép előtt, illetve a kis táblagépek előtt töltünk, de hát ez nyilván már nem lehetséges a mai világban. Viszont, és késő, ugye egy új fogalom is felütötte a fejét, ez a digitális szemfáradás, amely nagyon nagy problémát jelent. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek szemüveges, egyre több felnőtt és szemüveget visel. Tudjuk, hogy a rövidlátásnak genetikai háttere is vannak, de ugye a mai világ, a mai életvitel ezen nagyon sokat tud rontani. Van egy olyan íratlan szabály, hogy ha már mindenféleképpen muszáj dolgoznunk monitor előtt, vagy a gyerekek kezéből nem tudjuk kivenni ezeket a kis elektronikai eszközöket, akkor muszáj valamennyi időt pihentetni a szemünket, ugyanis a folyamatos közelre nézés rendkívül megerőlteti a szemet. A javaslat az, hogy 20 perc munka után, 20 perc monitor előtt ülés után érdemes egy 20 másodpercet pihentetni a szemet, úgy, hogy a szoba különböző sarkaiba elnézegetünk konkrétan, és ezáltal a szemizmainkat egy picit megtornáztatjuk. Igen, ez a szemtorna is lehet, ennek is nevezhetjük, és utána térjünk vissza esetleg a monitor megfigyelésére. Ezzel tulajdonképpen, hogyha ezt be tudnánk tartani, ami a tapasztalat az, hogy ez azért nem nagyon megy, akkor a szemünk egészsége érdekében nagyon sokat tudnánk tenni, de ugye mindig szokták kérdezni tőlem, hogy mi ez a maximális idő, amit lehet a monitor előtt tölteni, hát ugye erre nincsenek vizsgálatok, de nagy általánosságban azt szoktuk mondani, hogy gyerekeknél maximálisan egy óra, felnőtteknél is azért másfél-két óránként jó lenne egy kicsi szünetet tartani, de a maximális napi limit az ilyen 5-6 óra lenne a felnőttek esetében, gyerekeknél pedig 1-2 óra, hogyha egy egész napra kivetítve nézzük ezt az időtartamot bizony. Arról nem beszélve ugye, hogy a megerőltetés hatására akár fejfájás, szédülés is kialakulhat, nem csak felnőtteknél, hanem már gyermekeknél is ez nagyon-nagyon jellemzővé vált egyébként. Úgyhogy meg kellene próbálni a gyerekeket kinti, szabadtéri sportokra rávenni, hogy ezt egy picit tudjuk ellensúlyozni, ezt a hatást.
0: Azt is észrevettem, hogyha nagyon rossz szokásom, bocsánat, de szerintem sokan csinálják ezt, hogy este, amikor már így a napból pont elege van az embernek, befekszik az egybe, és akkor egy kicsit még nem tudom, a telefonján néz egy filmet, vagy átpörgeti a közösségi oldalakat, és én ösztönösen azt vettem észre, hogy leveszem a fényerejét a telefonomnak, mert hogy borzasztóan zavaró. Ez gondolom az egyik legkárosabb dolog, amit csinálhatunk lefekvés előtt.
1: Igen, igen, ez a kénkfény eleve rossz hatással van a szemre, ugye nyilván akinek van szemüvege, lehet most már kérni optikákban ezt a kénkfény szűrőt, amit javasolt mindenféleképpen ki is használni. Illetve ha már este ilyenekre vetemedünk, akkor nagyon figyelni kell egyébként a kiegyensúlyozott fényviszonyokra. Tehát ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy most a telefonon, táblagépen vegyük le a fényt, hanem egy kis háttérfénynek lenni kell. Tehát, hogy ne a vaksötétségben koncentráljunk a telefonunkra, hanem mindig legyen egy kis háttérfény, és ugyanígy ez egyébként igaz a tévénézésre is. Ugye a szemet ez kifárasztja, ez az erős kontraszt, hogyha nagyon-nagyon sötétségben egy nagyon világos tárgyat nézünk, tehát erre is oda lehet figyelni, és ezáltal is egy picikét a szemünknek segíthetünk.
0: Na, ma is sokat tanultunk, köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Da!

Szendi Hajni vagyok, és bemutatom Geronimót, eredeti nevén Goyálét, az apacs törzsek legendás hadvezérét és spirituális vezetőjét. Ő 1829-ben született június 16-án, és az amerikai történelem egyik legismertebb őslakos alakja 1909-ben hunyt el. Hosszú ideig ellenállt egyébként az amerikai és a mexikói hadsereg hódító politikájának. Geronimo születésekor az Egyesült Államok még nem gyakorolt teljes uralmat a délnyugat területein. Fiatal korában tragikus események indították el a harcosok útján, lemészárolták a családját. Bár sosem volt törzsfőnök, vezetői képességei, karizmája és spirituális ereje révén meghatározó alakká vált. Többször is sikeresen kitört a rezervátumokból, és gerilla harcokat folytatott. 1886-ban végül megadta magát az amerikai hadseregnek, és hadifogolyként élt élete végéig. Geronimo később a béke és a megértés hírnökeként szerepelt nyilvános eseményeken is, például a Roosevelt elnökkel való találkozáskor. Története máig megosztó, egyesek szerint ellenálló hős, mások szerint törvényen kívüli volt. Minden esetre neve az amerikai őslakosok kultúrájának szimbóluma lett. Egyszer azt mondta, egyszer szabadon éltem, most egy ketrec lakója vagyok.

Moziba megyünk, csütörtökönként érkeznek mindig az újdonságok a hazai filmszínházakba, így lesz ez most is, debütál az újratervezés, az életem legjobb száma, a vibráló szerelem, sokan várják, és jön a Toy Story 5. része, egy holland kalandfilm, a Messzi Éjszak, John Williams fantasztikus zenéket ír filmekhez, és hát a John Williams a Tribute amerikai koncertfilm is megérkezik csütörtökön, illetve a Zongora hangoló is. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. A Zongora hangoló bármennyire is furcsa, egy thriller egyébként, és Daniel Roar a rendezője. Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentora Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett és nem szállhat ki, mert különben a szerelme Rudy életét kockáztatja, erről szól a zongora hangoló. John Williams a Tribute feleleveníthetjük, ha megnézzük ezt a koncertfilmet, John Williams csodálatos szimfonikus zenei világát, az E.T., a Csillagok háborúja, a Schindler listája, az Indiana Jones és sok-sok filmzenéjével. John Williams talán a történelem legnagyobb filmszerzője, filmzeneszerzője, 54 Oscar jelöléssel, 25 Grammy díjjal és 6 évtized alatt elnyert több száz elismeréssel. A dán szimfonikus zenekar koncertjét megnézhetjük a moziban. Messzi Éjszak. Ezzel a címmel egy holland kalandfilm is megérkezik a hazai mozikba. Chris és Louise egykor legjobb barátok és lakótársak voltak. Egy évtizeddel később a két 30-as éveiben járó férfi újra találkozik, és egy 600 kilométeres túrára indulnak el a skót felföldön, tehát ebben a filmben csodálatos tájakat is láthatunk. A nyugat felföld és a Vradfok túraútvonalait követve 30 napot töltenek együtt a természetben, remélve, hogy újraéleszthetik korábbi erős barátságukat. Toy Story 5. Bizony-bizony már az 5. résznél járunk, a játékok visszatérnek és új kihívással találják szembe magukat. A technológiával. A főszereplők feladata egyre nehezebb, a vadonatúj vetértárssal küzdenek, ott van a táblagép, de vajon ki győz, a régi figurák, mesefigurák, vagy pedig a táblagép, a technológia, melyik fogja kiérdemelni a gyerekek figyelmét. Vibráló szerelem címmel egy francia vígjáték is debütál. 20 év házasság és annak minden kihívása után Fanny végre bevall egy hatalmas titkot a férjének. Neki még sohasem volt az intim együttlétek során csúcspontja, hogy finoman fogalmazzak. Az asszony terápiával, csoportos workshopokkal is próbálkozik, sőt, még egy szexklubot is felkeres, de hiába. A férje Tom a kezdeti döbbenet után úgy dönt, segít a feleségének, és fejest ugrik

Innen indul el egy furcsa történet, életem legjobb száma címmel. És végül, de nem utolsó sorban, jön egy amerikai filmdráma is, az a címe, hogy Újra tervezés, Josh O'Connor főszereplésével. A visszahúzódó farmer Dusty bozót tűz által veszíti el otthonát, így egy lakókocsis közösségbe kényszerül, ahol a szomszédok hozzá hasonlóan szintén itt találtak menedéket. Muszáj újra terveznie az életét, ezért felveszi a kapcsolatot volt feleségével, Rubival és kislányával, Kellyvel, akivel talán most mélyül el leginkább az apa-lánya viszony kiépítése. Párosuk hamar a kemping többi lakója szívét is megdobogtatja. Rubi, anyja, Bess megpróbál a lehető legjobb nagymama lenni a nehéz helyzetben, annak ellenére, hogy beteg. A film címe az, hogy Újra tervezés. Jó szórakozást az alkotásokhoz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Új építésű lakást szeretnél?
3: Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
3: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13.

0: 0614 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek az Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtés-korszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekélyvízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ezek voltak a hírek, délben egy órakor jönnek majd a még frissebbek, további kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, jó étvágyat mindenkinek, aki ebéden, hamarosan mi is a gasztronómiával foglalkozunk majd, a tökéletes tahini mártást készítjük el, percek alatt Friedrich Antal séffel.

kell-e fürdetni a macskákat? Hát kérem szépen, a folytatásból kiderül. A macskánkról általában ugye két dolog szokott az eszünkbe jutni, az, hogy nagyon tiszta állatok, és az, hogy nyilvánvalóan utálják a vizet. Még a kutyák esetében általában egyértelmű, ha itt a fürdés ideje, a macskánknál az is kérdés, hogy egyáltalán meg kell-e mosdatni, fürdetni a cicán. Nos, természetesen a szakemberek el szokták azt mondani, hogy igen, vannak olyan esetek, amikor kell a fürdő, mert hogy vannak különleges macskafajták, amelyek mondjuk szeretik még a vizet is. Nos, kevésszer van szükség arra azonban egy macska életében, hogy tényleg a zuhanyfülke ajtaját kinyitva bepakoljuk ott oda, mert mondjuk általában akkor szokták fürdetni a macskát, hogyha bőrgyulladás elleni sampont kell rátenni, vagy valamilyen orvosi indokból teszik ezt. Tehát alapvetően elmondható, hogy a macskákat nem kell fürdetni, de ha mégis meg kell fürdetni a macskát, mert mondjuk muszáj, akkor mondom, hogy ezt hogyan kell tenni, hiszen a BN nagyon szépen ezt most összeszedte. Nos, készítsünk elő mindent, ami a fürdetéshez szükséges, és legyen a kezünk ügyében. Kimondottan a macskáknak javasolt sampont vehetünk, ma már állatpatikában lehet beszerezni. Jó, ha van mosdókendőnk, egy pohár, amivel önteni tudjuk a vizet, illetve tiszta száraz törölköző. Fürdés előtt alaposan fésüljük át a cicát, hogy eltávolítsuk a szőréből a csomókat és a kihullott szőrt. Aztán töltsük meg a mosdókagylót vagy a fürdőkádat néhány centiméternyi langyos vízzel. A cicát úgy fürdessük meg, hogy a vízbe tesszük, és a mosdókendővel vagy a mérőpohárral nedvesítjük meg a teste különböző területeit, tehát ne fogjuk a zuhanyt és spricceljük szét szegényt, mert hogy attól eléggé be fog pánikolni. Fontos, hogy kerüljük el, hogy a víz belejusson a macska szemébe, az orrába és a fülébe, mert maradjunk annyiban, hogy azt se fogja jól tolerálni. Az arc tájék tisztításához inkább mosdókendőt használjunk. Használjuk a mosdókendőt vagy egy puha kefét a sampon biztonságos felvételéhez. Nyilván itt is figyeljünk arra, hogy a sampon még véletlenül sem menjen a macska szemébe. A sampont mindig nagyon alaposan öblítsük ki, majd tekerjük a macskát egy törölközőbe. Határozott, de óvatos mozdulatokkal nyomkodjuk át, hogy minél jobban felítassuk róla a vizet. A törölközés után még egyszer átfésülhetjük a bundáját, hogy gyorsabban száradjon. Nem szükséges hajszárítóval megszárítani a macska szőrét, még a hosszú szőrő cicát is, ugyanis néhány óra alatt meg fognak száradni. Csak arra kell figyelni, hogy ez alatt a macska ne legyen különösebben hideg vagy húzatos helyen, mert akkor a vizes bundával megfázik.

0: Az elmúlt pár adásban Friedrich Antal séffel szószokról, mártásokról egészen pontosan beszélgettünk, és hát talán sokakban felmerült ez a gondolat, hogy jó, oké, értem én, hogy kell mártás, meg jaj, de jó, de hát nekem erre pont nincs időm. Éppen ezért ma egy olyan receptet hoz Anti, ami percek alatt elkészíthető, és nagyon-nagyon különleges lesz. Ez a tahini mártás. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszönöm a hallgatókat is!
0: Na, meséld el, hogy hogyan is lehet tényleg ezt.
1: A leggyorsabb, ha kinyitjuk a konzervet is.
0: Nem.
1: De maradunk a távol-kelettől a közel-keleten, úgyhogy ez igazából közel-keleti alapmártás, a tahini mártás, ami nem más, mint szezám mártás, ez egy szezám magból készült mártás, ami különböző, hogy fogalmazom, a zsidó konyhának az egyik alapja ez a tahini, de igazából nem is jó szó ez, hogy a zsidó konyhája, mert a közel-keleten nagyon sok mindenhez tudják ezt adni. Nagyon finom, nagyon különleges, van egy meghatározott nekem egy picit nehéz, hogyha úgy veszük, hogy ebbe sok mindent rakunk azon kívül, hogy van benne szezámmag, de maga a szezámmagot, hogyha már pékesítjük, vagy ilyen krémesítjük, akkor saját maga már nekem egy picit, hogy mondjam, azért van súlya, hogyha megesszük a gyomrunkban.
0: Igen, elég tömény.
1: Ezért van ez a tahini mártás, ami nagyon ügyesen a frissen facsart citromlével, egy csöpp fókhagymával, és mit nem mondjak, római kömény is kell bele, meg olívaolaj is persze, és vizet is rakunk hozzá, és egy nagyon finom mártást kapunk.
0: Kicsit így akkor kikönnyíti, nem? Ez a citrusos vonal.
1: Igen, ez nem kell semmi más, csak egy turmixgép, abszolút mértékben. A lényeg az, hogy nem alap szezámmagot kell használni, hanem lehet kapni az előre elkészített szezámmag pasztát, a tahinit, és a tahini krém ebből lesz a tahini. Sokkal nehezebb a magból már krémet csinálni.
0: Igen,
1: lehet kapni ezt a szezám, a tahini pasztát, és akkor ehhez jönnek hozzá ez a pár alapanyag. Ha lehet, én a citromlém, az nagyon finom a friss citromlé, de hogyha limelét rakunk hozzá, akkor az ad még egy kis csavart neki. Nekem az egyen jobban bejött, sőt, még bele is reszelek egy kis lányhéjat, nagyon finom, pont ez a citrusosság veszi azt a nehézkes érzetet ezzel a mártással kapcsolatban. Ez már az én tapasztalatom, de lehet, hogy csak az én gyomromból túl, mit tudom én, a koncentrálni.
0: Nem, tényleg nagyon tömény amúgy, tehát anélkül igen, szerintem is.
1: És neked, és az összes vegának tudom ajánlani, mert ez az alapja is, hogyha jó helyen eszik az ember, vagy magának készíteni, akkor például a falafel, meg a különböző ilyenek, tehát ezzel adják. Tehát, hogyha szereted ezeket a közel-keleti ízeket, és falafelt kérsz, akár pitába, meg ilyenek, jobb helyeken ezzel a tahini mártással adják. A rosszabb helyeken nem, de én azt mondom, egy jobb helyeken van, készíts be. Így van.
0: Mindent megoldasz, rossz helyen ne egyél, ne killódj, bonts kell konzervet. Jó van, Anti, ezt
1: szeretjük. A rossz helyekre, meg a jó helyekre, mert én sokszor van, hogy megyünk jobbra-balra egyebek. Van, amikor mondom, hogy én nem szeretnék választani, csak vétójogom van. De nem vagyok hajlandó bemenni bádokból készült különböző helyekre, mert az egy nyárra készült, ő nem mert nagyba gondolkozni. És nem a street food kocsikra gondoltam, hanem vannak ilyen útszél, ilyen bádogviskók, meg egyebek, amit nem tudom, hogy maradt életbe, és nem fújt el az első szél. Nem szeretek ilyen helyet.
0: Már elfújt az elődjét egy pár.
1: Igen. De ez az én azért, mert ilyen, többek szerint én gasztrosznob vagyok, ezt vállalom. Tehát igazából igen.
0: Már nekem is eszembe jutott ez.
1: Mert vannak
0: hogy itt szoktál beszélni, de egyébként meg most figyelj, mert most ki, ha te nem.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: De most tényleg, szóval érted, tudod, gyakorlod, hát nyilvánvalóan ez olyan, mint hogyha én hallok valakit, aki beszédhibával beszél a rádióba, hát na.
1: Nem mondod, és van ilyen, biztos,
0: hogy nincs. Ja, igen. Anti, köszönöm szépen, Anti Séf az Amatőr Facebook oldalán, ott lesznek a mennyiségek, leírás. Köszönöm szépen.
1: Szívesen.

Megérkezett, és már láthatjuk is a várva várt Facebook mozi első előzetesét, ami hát tulajdonképpen nem kevés feszültségről árulkodik. A Social Network, a közösségi háló a mai napig David Fincher egyik legjobb filmje. Ennek forgatókönyvéért Aaron Sorkin teljesen megérdemelten meg is kapta az Oscar-díjat annó. Nos, egészen zseniálisan ír párbeszédeket ő, tölt meg feszültségekkel hétköznapinak tűnő helyzeteket, és miután az Elit játszma és a Chicagói hetek tárgyalása című mozikkal rendezőként is kiválóra vizsgázott, a Fincher filmjének folytatásaként is értelmezhető új Facebook mozi direktori székébe már ő ülhetett be. A film részben Sarah Vaughan Williams Carlos People című könyvén alapul és azt meséli el, hogyan leplezte el egy fiatal mérnök és egy újságíró a Facebookot 2021-ben. Mark Zuckerberget ezúttal már nem Jesse Eisenberg formálja meg, hanem Sorkin egyik kedvenc színésze Jeremy Strong, a további fontos szerepekben pedig olyan színészek lesznek láthatóak, mint az Anora cím szerepéért Oscar szoborra jutalmazott Mickey Madison, továbbá Jeremy Allen White és a népszerű stand-up komikus Bill Burr. Tehát megérkezett most a film első előzetese, amiből már most meg lehet állapítani, hogy ezen a mozin sem fogunk elaludni. A film október 9-én mutatkozik be.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. A debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közműfedél, de ezt egyébként bójával jelölték, ugyanúgy, mint a Szent István utcán a kórház előtt. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyírjesnél sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, és csapadékcsatorna építése zajlik útszűkület sebességkorlátozás mellett. A fiútak mellett még mindig patkarendezési, árok-tisztítási munkákat végeznek a szakemberek. Ezeken a helyeken fontos, hogy megfelelő, kellő oldaltávolságot tartsunk. További közlekedési információk a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n, illetve most a hírekben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciá a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermék árakhoz képest nem lesz.
3: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörító fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeumfaluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Ivánéi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők.

0: Ható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, én Szendi Hajni vagyok. Európai túra útvonalakon megyünk végig hamarosan így virtuális formában, aztán sétálunk egy jót, és lesz kalóriadó is, amelyből kiderül, mikor mi 10 óra izzunk, rádiózzunk együtt.

Lépjünk ki innen Magyarországról egy picit. Hamarosan vége ennek a hihetetlenül meleg nyárnak, aminek jelentős részét nyilván a napelőli bujkálással töltöttek sokan. Ősszel szerencsére már egészen más a helyzet, és a legjobb időszak ez arra, hogy egy kellemes túrázás alkalmával élvezzük a friss levegőt, fittek maradjunk és megcsodáljuk a megkapó tájakat. Most a Roadster oldal összehozott egy-két helyszínt, amit érdemes felkeresni, mert hogy Európa 10 legjobb országát választották ki túrázási szempontból. A mediterrán ösvényektől kezdve egészen az északi hegyekig találunk itt túraútvonalakat. Na itt van mindjárt Portugáliában egy olyan, amely a perzselő nyarairól és gyönyörű strandjairól ismert. Portugália azonban több mint nap, tenger és homok. Elvégre a kontinens legcsodálatosabb gyalogtúra útvonalával is büszkélkedhet. A Seven Hanging Whales Trail az Algarve partvidéken húzódik, ott található a híres bengáli barlang. Érdemes végigjárni a tengerparti ösvényt is, amihez drámai vörös homokkősziklák adják a hátteret. A tengerparttól távolodva pedig ott van egy lélegzetelállító nemzeti park a bevállalósabb túrázóknak. Az Alpoktól kezdve a bordói szőlős kertekig Franciaországban minden alkalomra találni gyalogtúrát és persze bort. Ha szeretnénk egy kicsit eltávolodni Párizs fényeitől vagy a mediterrán tengerpartoktól, akkor a vidéki túrázás Franciaországban a legjobb opció. A Mont Saint-Michel zarándokút leginkább apálykor járható, de vezetővel ajánlott mindig nekivágni. Megéri, mert elvisz minket egészen egy kis szigethez, délebre a Verdon-szurdokot járva csodálhatjuk meg a folyók és hát a lenyűgöző táj szépségét. Németországban annyi gyönyörű erdő, folyó és hegyvonulat található, hogy tulajdonképpen nem is értjük, hogy hogyan lehet mindezt pillanatok alatt bejárni. A még talán elviselhető kategóriába sorolható német nyarak jól illenek a túrázáshoz és a mesebeli kastélyokat bemutató útvonalak felfedezéséhez. A rajnai kastélyok útvonalán pontosan ezt lehet csinálni, persze ősszel is. A festők útja számos film és tévéműsor hátteréül szolgál. Németország legszebb túraútvonalának tartják. A nagy norvég természetben elmerülni egészen megindító lehet. Például egy savanyított heringgel teli uzsonás dobozzal felmászhatunk a festő és drámai pulpitrokra, vagy felfedezhetjük a dél-norvégiai fjordokat, lenyűgöző látványt nyújtanak ezek. Az ambíciózusabbak Európa legmagasabb csúcsára is feljuthatnak. És itt van még Svájc, és hát nem is hagyhatjuk ki a csokoládé, a kakukkos órák és a szenzációs hegyvidéki tájak hazájában. Az Engelberg-féle ösvényen lehet igazán megélni a panorámát, miközben belélegezhetjük a friss alpesi levegőt, vagy megmászhatjuk az Alpok egyik legmagasabb csúcsán. Spanyolországban sem csak a városi túrák vannak, napfényben fürdőző mediterrán ösvények is hívogatnak minket Spanyolországba. Végigjárhatjuk a spirituális Caminót, melynek végén egyébként egy katedrálishoz érkezünk. Az olasz konyha és az ókori műemlékek jól ismertek Olaszország kapcsán, de egy túrázás beiktatása az itáliai nyaralásba, őszülésbe megszakíthatja a véget nem érő gelatózást és a kolosszeumi kirándulásokat. A Szel Herbert Traversen vadon élő állatokat figyelhetünk meg, a kékösvény mentén haladva pedig megcsodálhatjuk a kristálytiszta óceánt és a színes városokat. És végül, de nem utolsó sorban, azért itt van még egy-két ország, ahol egy gyönyörű túraútvonalak vannak. Az Egyesült Királyság, aztán Izland, hát az az egész úgy, ahogy van, gyönyörű a hihetetlen mennyiségű gejzírrel, a tűz és a jégszigete. Írország, ó, szívem csücske, az időjárás persze ott kiszámíthatatlan, a mérsékelt éghajlat miatt viszont tökéletes a túrázáshoz, és átélhetjük a híres ír vendégszeretetet, amikor például végig sétálunk az óriás ösvényen, amit így hívnak. Szóval Európa számtalan csodálatos természeti kincset rejt, amit túrázva is felkereshetünk.

nem csak a hosszú séta és az intenzív, hanem már egy pár perces étkezés utáni testmozgásból is profitálhatunk. Ez derült most ki egy friss elemzésből. Az eddig is köztudott volt, hogy a rendszeres sétának számos jótékony hatása van, amelyek mentális és fizikai állapotunkat is pozitívan befolyásolják. Sokan viszont óckodnak tőle, mert unalmasnak, időigényesnek vagy éppen haszontalannak tartják. Számukra különösen jó hír lehet, amiről kutatók nemrégiben számoltak be, hogy az étkezések utáni rövid, akár 2 perces mi a semmi, tehát 2 perces könnyű séta is már érdemben hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez. Már ennyi testmozgás is segíti az emésztést, azt, hogy csökkentsük a vércukorszintünket, és a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát is mérsékli. Az írországi Limeriki Egyetem kutatói 7 témában végzett tanulmány eredményeit összegezték, és arra jutottak, hogy egészségügyi szempontból az étkezések utáni 60-90 perc a legideálisabb a sétára. Ugyanis jellemzően ekkora legmagasabb a vércukorszintünk, vagyis nem érdemes rögtön evés után felugrani az asztaltól, abban bízva, hogy 2 perc szobában sétálgatással letudjuk az egészség megőrzést, nem így van. Az átfogó vizsgálatba bevont résztvevőket egy álló és egy sétáló csoportba sorolták. Mindkettő tagjainak naponta 20-30 percenként aktivizálnia kellett magukat, nem sokáig 2-5 percig. A kutatók megállapították, hogy már néhány percnyi könnyű lassú séta is elég volt ahhoz, hogy a résztvevők vércukor szintje érdemben csökkenjen. Az eredményekből az is kiderült, hogy az elhízott emberek vércukor szintjét már az is pozitívan befolyásolta, ha étkezés után álltak, ahelyett, hogy leültek volna. Ez azonban az inzulin vagy a vérnyomás értékre nyilván már nem gyakorolt említésre méltó hatást. A vizsgálatnak, ahogy azt több szakember is felvetette, számos korlátja volt, de arra mindenképpen alkalmas, hogy megerősítse. Az étkezések utáni séta előnyös lehet a magas vérnyomásban vagy a cukorbetegségben szenvedők számára. A glükóz étkezés után kerül a véráramba, és egészséges embereknél a vércukorszint kismértékű megugrását eredményezi. Bár ez nem abnormális, a kiegyensúlyozott vércukorszint fenntartása különösen fontos a cukorbetegség megelőzése szempontjából, kialakult diabétesz esetén, vagy annak az eredményes kezelésében. A gyaloglással végzett fizikai munka során az izmok felszívják a véráramban keringő felesleges glükózt. A séta mellett serkenti a vér áramlását, ami létfontosságú az izmok és a keringési rendszer számára. De az sem elhanyagolható szempont, hogy szerotonin termelésre ösztönzi a központi idegrendszer neuronjait és a gyomor és a bélrendszer bizonyos sejtjeit. Hozzájárul vegyek mellett a testhőmérséklet, az étvágy, az alvás és a hangulat szabályozásához, és persze a kognitív képességek megfelelő működéséhez. Ugye milyen jó az, mikor azt mondjuk, hogy teljesen le van fáradva az ember agya, és akkor azt mondjuk, hogy na, megyek, kiszellőztetem a fejem. Pár perc séta, és már ding, az ember visszakerül oda, ahova kellene agyilag. A tartósan fennálló pozitív egészségügyi hatások eléréséhez azonban a szakemberek szerint rendszeres testmozgásra van szükség. Arra, hogy a gyaloglás, mint mozgásformát beiktassuk életmódunkba, és tudatosan szálljunk rá időt, akkor is, hogyha fáradtak vagyunk, vagy ha egy pörgős nap végén már nincs kedvünk kilépni a lakásból, akkor is meg kell ezt tenni. Mindenféleképpen, mert hogy így tudunk az egészségünket nagyon-nagyon sokat tenni. Egyébként szakértők szerint, mielőtt a sétát beillesztjük a napi rutinunkba, fontos, hogy tisztában legyünk a fizikai korlátainkkal, mennyit bírunk egy szuszra sérülés nélkül megtenni, és ez, valamint aktuális egészségi állapotunkhoz alkalmazkodva kell fokozatosan növelni a mennyiséget. Aki attól tart, hogy gyaloglás közben unatkozni fog, feldobhatja zenehallgatással, hangos könyvhallgatással, meditációval, nálunk a bodza a kutyám ezt megoldja. Baráti társaságban is gyorsan megy az idő, séta közben ráadásul lehetőség van a mélyebb, tartalmasabb beszélgetésekre is. Egyébként mi elég sokat vagyunk együtt a férjemmel, de mindig kutyasétáltatás közben beszélgetünk a legjobbakat, tehát valahogyan ez egyébként teljes mértékben össze is kovácsolja szerintem az embert a párjával. Nos, lift helyett használhatunk lépcsőt is, 1-2 megállónyi távolságot gyalog is megtehetünk, telefonálás közben sétálhatunk, ülőmunka közben pedig óránként azért 5-10 perc rájunk fel, mozgassuk meg az izmainkat, tegyünk egy kört a szabadban, ez mind-mind rengeteget számít az egészségünk szempontjából.

0: Pallagi okay. Alexandra dietetikussal étkezünk, a folytatásban jön a Kalória Dóz. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged is köszöntöm, a rádió hallgatókat is.
0: Korábban már beszéltünk róla többször is, hogy sok kis étkezés, ez lenne az ideális az egészséges táplálkozás szempontjából, tehát váltsunk életmódot, 5-6-szor együnk egy nap, reggeli ebéd vacsora, késői vacsora, 10 órai uzsonna, ugye így adódhat össze ez az 5-6 étkezés, tehát vannak igen. ezek a kis étkezések, a 10 órai és az uzsona. Ez miért előnyös, ha van?
1: Hát azért lehet előnye, hogy mert a főétkezések alkalmával nem fogjuk túlenni magunkat. Tehát nem érezzük azt, hogy nem tudom, reggel 7-kor meg volt a reggeli bérben, jutunk oda az ebédhez, és mert farkaséhesek vagyunk. Nyilván, ha farkaséhesek vagyunk, többet tegyünk a tányérra, nem akarjuk kidobni, meg fogjuk enni. Utána azt érezzük, hogy nagyon tele van a gyomrunk, és esetleg kevésbé tudunk koncentrálni a munkánkra. A másik előnye az lehet, hogy változatosabb lehet az étrendünk akkor, hogyha többször eszünk egy nap, hiszen tudunk beiktatni gyümölcsöket, tejtermékeket, akár nasi jellegű dolgokat ezekbe a kis étkezésekbe, és annyit csak megegyeznék, hogy egyébként sokan azt gondolják, hogy nem esznek kis étkezéseket, de az is kis étkezésnek minősül, ha elmegyünk a szekrény mellett, és bekapunk két kis kekszet.
0: Aha, akkor egész nap kis étkezünk, vagy legalábbis
1: igen.
0: én. Aha, jó. Mit érdemes enni ilyenkor, és mennyit?
1: Érdemes, hogy ezt gyümölcsöket, tejtermékeket beilleszteni, de fontos lenne, hogy ne önmagában mondjuk gyümölcsöt vagy joghurtot tegyünk, mert ugye ezek gyorsan felszívódó cukrokat tartalmaznak, és azt fogjuk érezni, hogy az alma elfogyasztását követően 20 perc múlva éhesebbek vagyunk, mint előtte voltunk. Tehát érdemes kiegészíteni például valamilyen kis összetett szénhidráttal, akár ezzel a két kis kekszel, plusz tegyünk mellé vagy magvakat, vagy túrót, vagy sajtot, mert az ezekben található fehérje zsíradék segít abban, hogy tovább lassítsuk a felszívódást, és simán ki fogjuk bírni az ebédig.
0: Uh-huh. És mennyit tegyünk 10 óraira és uzsonára? Egy gondolom nem kell nagy mennyiség.
1: Hát, igen, tehát nem az a cél, hogy jól lakjunk, ne főétkezésként tekintsünk rá, csak tényleg kis étkezésként, ahogy a neve is sugallja, de tulajdonképpen itt, hogyha van egy gyümölcs, akkor ahhoz egy-két keksz, vagy 5-6 szár rupi, mondjuk egy ilyen kocka sajtnak megfelelő mennyiség, vagy egy szelet sajt, túróból mondjuk egy 3-4 evőkanál, egy zárt maréknyi olajos mag, tehát nagyjából ez, a, uh-huh. ez lenne a mennyiség.
0: Nagyon sokan így nasiznának, én is, esténként főleg, gondolom, hogy az a legrosszabb, de hogyha tényleg ennénk egy kis édességet, akkor ezt mikor iktassuk be?
1: Igen, szerintem amúgy a kis étkezéseket érdemes így úgy átalakítani, hogy azok akár ilyen édes nasikat tartalmazzanak, például készíthetünk otthon egy pudingot, vagy vannak a boltokban akár hozzáadott cukrot nem tartalmazó pudingok, akkor túró alapú desszertek, készíthetünk otthon túró gombócot, túrós pitét, túrós kókuszgolyót, vagy akár vehetünk egy túró rudit, ami még mindig jobb lesz, mint a Bounty. Uh-huh. Beszélhetünk gyümölcsös desszertekről, egy alma palacsinta, banán palacsinta, vagy egy hagyományos palacsinta, mondjuk egy házi citromos túrókrémmel, és akkor a fehérje tartalma is magasabb. Szóval érdemes ilyenekben gondolkodni, olyan desszerteket iktassunk be gyakrabban, ami gyümölcsöket vagy tejtermékeket is tartalmaz, ezáltal van bennük valamilyen hozzáadott plusz, és nem csak a cukrot visszük be feltétlenül.
0: Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

Pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még egy-két program. A sóstói fittesték egész nyáron át várja az érdeklődőket. Gerinctorna a természet lágy ölén. Erősít, feltölt és kikapcsol, ingyenes az esemény. A sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésébe várják a mozogni vágyókat minden héten, hétfőn 18 órától. A foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik. Egyébként fotók is készülhetnek, amelyekre természetesen valaki elmegy tornázni, akkor hát ehhez hozzá is kell járulnia. Június 18-án csütörtökön szervezik meg a Sóstóhegyi Gyermeknapot a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tagintézményénél. Lesz zumba, freestyle foci bemutató, Rolling Kids program és az Apacuka zenekar is fellép majd. Sokan várják és érkezik a Múzeumok Éjszakája. Június 20-án a Kálai gyűjteményben a történelem megelevenedik. Lesz páncélos titánok, párbaj bemutató, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardróbja, kuglikupa, ífeszítők próbája, bajvívó krónikája és kézműves műhely. És indul a zene Sóstón, Redesú jubilá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél?
2: Nagyon jó áron?
1: Most figyelj!
2: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
4: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinyes sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
5: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően.

0: Születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztereket is befedezni.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kedden délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Van előttünk 4 óra, hallgatjuk a legnagyobbakat, teszünk egészségünkért. Nem sokára játszunk majd a Pizza Mafia játékában. Előtte friss időjárási adatok, még előtte itt a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing.

A Love Message a 90-es évek végéről érkezett, az első igazi összefogás dal, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, a French Affair-rel pedig már a diszkókban, mindjárt jön a My Heart Goes Boom, előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután. A szél az változatlanul itt lesz, és nyugat felől hát komolyan borsot tör az orrunk alá, erősnek bizonyul, egy-két komolyabb lökés is érkezik, nem hideg, de azért sokat ront a hőérzetünkön, egyébként jelenleg 26 fok van, nagyjából 6 órától kezd majd a szél veszíteni az erejéből. A holnap, a szerda, talán esőt is hozhat, legalábbis a távlati adatok szerint így állunk, aztán majd felisítgetjük adatainkat. Egyébként csak így háttéri infóként, vasárnap 21-én az év legrövidebb éjszakájában leszünk majd. Ez volt a háttéranyag, és akkor folytassuk a legnagyobbakkal itt a French Affair.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A jó kis R&B, Zsarule és Ashanti dalát Always on Time címmel hozhattam, ez a Best FM, és jön a Papír Sárkány, előtte pedig beszélgetünk a cseresznyéről. Én sokkal inkább szeretem, mint a medgyet, és az is hozzátartozik, hogy ezt az igazán nagy, húsos cseresznyét szeretem, ami a nagyon feketére tud érni. Na mindegy, szóval közepes cseresznye termelés várható idén. Köszönhető ez annak, hogy a tavaszi fagyok nem igazán tudtak kárt okozni az ültetvényekben, méghozzá azért, mert a fagyok nem ott jelentkeztek, ahol egyébként a cseresznye termés zöme érkezik évről évre. Így kevésbé tudott pusztítani a fagy, de azért mégiscsak jelentkezik ennek hatása. Egy jó évjáratban 10-12 ezer tonnányit termelünk ebből a csodálatosan finom gyümölcsből. Idén ez egyébként 6-8 ezer tonna lesz mindösszesen. Fogyasszuk jó étvágyjal, pörögjenek a jó dalok, a folytatásban ez a Papír Sárkány.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Kelly Rowland énekelt, és valahol itt szólnak a legnagyobb dalok. Ez a Best FM, a folytatásban pedig a tűzgyújtási tilalomról beszélünk, végre vége. Hiszen pénteken, meg a hétvégén az érkező csapadék hullámoknak köszönhetően itt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében feloldották végre a tűzgyújtási tilalmat, jöhetnek tehát a bográcsozások, na meg a szalonna sütés hangulata, partizás majd a hétvégén akár, hiszen gyönyörű idő lesz. Nem mindenki lehet ennyire elégedett, ugyanis nem mindenhol oldották fel, vagy szüntették meg a tűzgyújtási tilalmat a Nébig, Bács-Kiskun, Borsodabaúj, Zemplén, Csongrád, Csanád és Heves, valamint Pest vármegyékben továbbra is tűzgyújtási tilalmat tart fent, úgyhogy mondjuk magunkat szerencsésnek, menjünk sütögessük egy jó szalonnát, és közben szóljon a rádió a legnagyobbak listája. Valahol itt Bagosival, a Use Free Cantloupja is, itt a legnagyobbak között.
1: Itt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent egy óra itt a kedben. Tartalmas zenehallgatást kívánok a következő órára, és remélem, hogy a meló azért kicsit könnyebben halad, hogy szólnak a legnagyobb dalok, illetve hát egy kicsit fókuszáljunk majd a Pizza Mafia játékára is, hiszen 3 órától egészen 4 óráig bezárólag ez pörög itt a Best FM-en. Ma is megnyerheti tehát a szuper pizza menüt. Egy dolga van, keresni kell Facebook oldalunkon a bejegyzést, és ott hozzászólni.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek az Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabad vizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arabfokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül.

0: Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az Országos Színház Történeti Versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél továbbra is élénk erős lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 után járunk, 2 perccel elindult a Pizza Mafia játéka ma is, melyben megnyerheti a Super Pizza menüt mind a hét, minden napján. Ez vár ránk, ide csatolom a legnagyobb dalokat. A kérdést már megtalálja Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, ott kell hozzászólni is. Kezdjünk, ők a Duran Duran.

Ez volt a Sunrise, a Duran Duran hozta itt a legnagyobbak közé, a Pizza Mafia játéka pedig elindult ebben az órában. Egészen 4 óráig várja a hozzászólásait, kommentjeit Facebook oldalunkon hirdetett játék kérdésünk alá, és persze ott kell hozzászólni, és aztán így kerül virtuális kalapunkba, így nyerhető meg a 2 pizza, hiszen ez van a Super Pizza menüben, a Gusta és a Bolognese, hát ez várja majd, hogy akár holnaptól elfogyassza, belemélyezze fogait, meghívja a barátait, egy közös vacsira, vagy bármire is alkalmas lehet a pizza, érdemes lehet figyelni, fülelni és keresni a bejegyzést, ahogy mondtam, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. A mai kérdésünk a felnőtté válás kapujáról, hány évesen költözött el otthonról. A lakásválasztás nagyon érdekes kérdés, és nagyon nehéz is. Látnunk kell, hogy egy albérlet, illetve egy saját tulajdonú lakás között is rengeteg a különbség. Így beszéljünk ebben az órában, és nyerjen majd a szerencsés. Közben pedig jöjjön a Unique dal, a tükör, a Backstreet Boys, majd Lost Street, as long as you love me.

Az Ájra Mafia énekel, Volt egy álmom című dalokat pörgettük a melós percekhez. Jó munkát, kitartást kívánok, és hogyha éhezik egy jó pizzára, akkor mindenképpen érdemes figyelni, hallgatni, fülelni minket, és persze keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Ne felejtje, csak így tudom regisztrálni a Pizza Mafiás játékunkba. A kérdés a felnőtté válásról, lakásvásárlásról, vagy éppen albérlet választásáról, mikor költözött el otthonról, így tettem fel a kérdésemet, de nagyon szerteágazó az a téma. Beszélgessünk ma erről. Az első üzenet Veronikától jött, ezt írja: 19 évesen Debrecenbe, amikor egyetemre mentem, most hazajött, hazaköltözött, és nem sokára vissza a Debibe, ahogy írja ő, nem tudom, újra iskolapad, van valami konkrét terv? Veronika ezt is megírhatta volna. Csaba is írt néhány sort, azt írja: 24, nekik jött a baba, és rögtön saját lakásba költöztek. Ugye itt beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz ezt kiválasztani, mert hogy egyszer-egyszer felmegyünk, megnézzük azt a lakást, egyáltalán nem biztos, hogy nekünk ez a megfelelő, lehet, hogy évekkel később tudjuk meg, hogy miért is nem olyan jó ez. Szóval erről is jöhetnek majd gondolatok. Folytassuk az üzeneteket. Koliba 18 évesen, végleg 23. Zsave üzenete. Léte pedig azt írja: 16 évesen, jó messzire, több infót tőle nem kaptunk, hát remélem ön azért hozzátesz még majd valamit, és beszélgetünk, tudunk beszélgetni a témáról, és közben jöjjenek a dalok is Rihannával, lendületet nyerünk a Pond Replay, már itt pörög, aztán itt van Nagy Bogi dala is, várni rá.

Ez a 2000-es évek eleje, mert nagyon messze vagyunk a rap korszaktól, de valahogy volt egy kis visszatekintés, egy kicsit visszaugrottunk legalábbis a zenei irányzatok tekintetében. A Black Attack innen hozta a dalt, ez volt a Heartless, a legnagyobbak között ezt hallottuk, és majd Bája Lexék egy kis modern dallal, Hullik címmel érkeznek, illetve hát énekelnek, mi megnézzük a játékot Facebook oldalunkon. Arra voltam kíváncsi, mikor költözött el otthonról. A saját sztori már olyan régi, nem is emlékszem rá, de azt tudti, hogy mostanság vettünk saját lakást feleségemmel, egyébként pedig hát én nagyon sokat voltam albérletben is. Hozzátenném, hogy hát nagyon nehéz kiválasztani akár egy jó lakást, akár egy jó albérletet, mert lakva ismeri meg igazából az ember a környéket, a lakást, a szomszédokat, így azért könnyen beleszaladunk bármibe is. Ez legalábbis az én sztorim. Aztán nézzük a Jolánét, azt írja, 29 évesen egy várossal odébb és tavaly Debrecen, begondolom itt már vettek lakást. 24 év esküvő után, mikor saját házunkba költöztünk, ez Nikoletta üzenete, 18 év főiskola miatt, utána már külön voltam, írta ez Tibor. Elég koraiak ezek az évszámok, ugye? Amint lehetett, adott volt a pénz, a partner, a nyúlcipő. 21 évesen kb. Irány Budapest, aztán már az előtt albérletben laktam kb. Egy évig. Írja ezt nekünk. Krisztina, köszönjük szépen. Folytatjuk dalokkal, jó? A Hullik pörög már. Aztán csatolom a legnagyobbak közé majd Mark Ronson és Amy Winehouse dalát is a Valérie mindjárt.

A holnap reggel mezőműsi dala egészen pontosan a Magnacum Laude csapatától ez a dalocska, és akár nézhetjük úgy is, hogy egy új lakásban, egy új albérletben a holnap reggel, a másnap reggel milyen, teljesen más színben láthatjuk a lakást, a környéket, a barátokat, a szomszédokat, bárkit is, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Hány évesen költözött el otthonról, esetlegesen hova, ez is érdekel, sztorikat is. Nagyon szívesen olvasgatok, az enyémet már elmeséltem nagyjából, és persze hát várom az önét is. Így tudom nevezni a Pizza Mafia játékába, így nyerheti meg majd valaki a Super Pizza menüt benne Augustóval és a Bolognese pizzákkal majd sorsolás útján a 4 óra hírek előtt. Úgyhogy van értelme játszani, van értelme írogatni, már is nézzük a hozzászólásokat. Itt van Alexandrái, azt írja, 31 évesen a páromhoz, hasonlóképpen írt nekünk Beatrix, csak 26-ot írt nekem, tehát ő akkor költözött el a párjához, aki már most a férje, és egy realista gondolat Gábortól, nem megy az sajnos olyan könnyen a mai világban, és ezzel teljesen, azt gondolom, mindannyian egyet tudunk érteni. Egyetem után 24 voltam Zita üzenete, Szabolcs pedig 23 volt, jönnek, záporoznak az üzenetek, mindenki szeretne pizzákat, melyek akár holnaptól már érkezhetnek is, legalábbis ha nyer, akkor ez már holnaptól átvehető. Jöjjenek a legnagyobbak, méghozzá folytassuk majd a Barbra Streisand-dallal, Dark Search hozza ezt a jó kis pumpálós hangzást, aztán itt a Kalvaroga Honeybeast újdonsága. Barbra Streisand.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Milyen jó ez a dalocska, ugye a kavarog itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és folytatjuk majd Prince Itál Joe-val, a United, Marky Mark énekel itt egyébként, hallgatjuk mindjárt ez a 90-es gyöngyszemet, előtte meg nézzük itt a játékunkat, ez már az utolsó 10 perc, amikor hozzászólhat ezzel esélyt kovácsolva arra, hogy megnyeri a Super Pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzákat a Pizza Mafia játékában, hiszen 4 órakor a hírek előtt már majd a nyertessel érkezem, arra vagyok kíváncsi, mikor költözött el otthonról, bármi is az apropó, a sztorikat szívesebben olvasgatom. Tényleg itt vagyunk a finish vonalon. Ma még egy jó dal, ahogy mondtam, a United, melyet hallgatunk, aztán nem sokára majd a nyertessel érkezem.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: időben a friss hírek Anditól érkezik a folytatásban, négykor pedig közlekedünk, ide is várom majd, illetve számítok figyelmére, segítségére, akár üzeneteivel is. Közben meg hát megnézzük, hogy kinek kedvezett ma a szerencse, kiviheti haza holnaptól a szuperpizza menüt, melyben ugye a Gusto és a bolognese pizzák várják, hogy majd valaki jó étvágyal elfogyassza, és abban látjuk, hogy tutira nem lesz hiány, hogy valaki a fogát bele mélyesse, most már csak meg kell nézzük, hogy ki nyerte meg. Arra voltam kíváncsi, hány évesen költözött el otthonról, az apropó az, hogy nagyon nehéz a mai világban kiválasztani azt a lakást, azt a város, azt a közeget, ahol tényleg hosszú távon szeretnénk élni, pláne hogyha veszünk egy ingatlant, akkor mindenképpen jó ezt azért jól körbejárni, az se baj, ha segítenek, legalábbis ez a tapasztalat. Aztán nézzük a nyertest. Az üzenet egyszerű, 23 férjemhez mentem, Anikó az üzenet küldője. Ő nyerte meg ma a pizzákat, jó étvágyat kívánok, köszönöm hozzászólásait mindenkiét, és holnap újra játszunk. Most pedig jöjjenek a friss infók.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan Szépek Voltunk és a Legyen Úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
5: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciá a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
4: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörítófülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Ivánéi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.

3 perccel 4 óra után fókuszban a közlekedés. Ma is várom észrevételeit az utakról. 33-33-309. 26 fokot tapasztalhat odakint, az autóban sokkal melegebb lehet, lassan-lassan a palack vizet is oda kell készíteni. Legalábbis a hét második felében tuti akár 36 fok is lehet.

dudolható dalok is velünk, Miller Dávid énekelt, ez volt a Süt a nap, és majd Stakkábóval folytatjuk. Előtte nézzük, hogy mire számolhat az utakon. Tegnap már említettem, hogy újabb egyhetes razzia készülődik, mely egyébként európai szintű, tehát ott is számolni kell rá a következő időszakban. Ez az ittasság, a bódultság kiszűrésére irányul, és egészen vasárnapig bárhonnan kibukkanhatnak a rendőrök, a finmódszerre kiintik, és azonnal nézik, hogy be van-e kötve. Előkerülnek nagy valószínűség szerint a szondák is. Tudom, hogy mindenki okés, de azért tájékozódni erre mindenképpen érdemes. Sajnos a razzia adatai általában nem jók. A közműfedlapok, a megsüllyedt közműfedlapok továbbra is problémát jelentenek, méghozzá Kisernő utcán, a Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán. Mindkét helyen bújjával jelölték a megsüllyedt közműfedlapot, de kerülgetni kell, ez problémákat okozhat figyelmesen. Csak 10 perc ma is, újra tehetünk egészségünkért, most a lelkünk egészségére kis beszélgetés, méghozzá a szülés utáni depresszióról, ez is egy nagyon komoly téma, hölgyeket és a férfiakat is érintően érdemes figyelni. Fél ötkor.

0: Egy nagyon jól sikerült átirat, Roy és Ádám, Feketén a hófehér dalát hallottuk, ez ugye eredetileg Stevie Wonder és Paul McCartney majdnem hasonló hangzású, illetve jelentésű dalocskájának nyomán született. Itt hallott a legnagyobbak között ez a Best FM, csak 10 perc pedig a folytatásként érkezik. Míg mielőtt átadnám a helyemet a srácoknak, hogy beszélgessenek a szülés utáni depresszióról, nézzük még körbe, hogy mivel találkozhat. Erős áramú kábelfektetési munkák méghozzá Árak utca, Búza utca és az Új utcákon. Nagyon figyelmesen, itt sem szabad megszokásként vezetnie. Ha bármit lát az utakon, pedig érdekel, ossza meg velem 30 330 3039. Nem sokára megnézzük, hogy milyen üzenetek érkeznek, és akkor majd segítek. Mire érdemes még figyelni, addig itt van nekünk egészség eszenciánk. Ez a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Ma egy nagyon érdekes témát hozunk, egy olyan témát, amiről nem biztos, hogy mindenki szívesen beszél, hiszen, na mindegy, majd kiderül a folytatásban. Tartsanak ma is velünk, csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, szia!
3: Szándékosan nem mondtam hosszú bevezetőt, mert hogy... bizonyos embereket azért érzékenyen érinthet ez a téma, vagy pedig inkább nem mernek, nem tudnak, nem is akarnak erről beszélni. Ilyenkor tavasz után azonnal beindul az ember családfenntartó szerepe, jön a gyermekáldás, egyesek ezt baby boomnak is hívják, szépen gyarapodnak a családok, nagy boldogság érkezik ilyenkor a családba, viszont van egy olyan fogalom, amivel esetenként foglalkozunk, vagy pedig nem foglalkozunk vele eleget, mindesetre egy biztos, nem lehet a szőnyeg alá seperni. A mai nap folyamán beszélgessünk a szülés utáni depresszióról. Mi ez? Mikor jelentkezik?
4: Valóban nagyon jó volt, ahogy megfogalmaztad, hogy erről az emberek nem tudnak, nem akarnak, vagy nem mernek beszélni. Mert a szülés, a születés, a családállétel, a szaporodás, az mindenféleképpen pozitív élményeket, érzéseket kíván maga után elültetni az emberek gondolkodásába, és hogyan lehet azt mondani, hogy ezt a két szót, mint szülés, születés, azzal hozzuk össze, hogy depresszió, márpedig ez létezik, csak ez nagyon sokszor az emberi gondolkodásban olyan összeilleszthetetlen fogalom. Azt lehet látni, hogy a szülések utáni harmadik, negyedik napon már előjöhet ez, tehát még mondjuk nagyjából a kórházban töltött időben, de a felmérésekből az látszik, hogy nagyjából a baba első életévéig ez tulajdonképpen bármikor jelentkezhet.
3: Jól látom én azt, hogy amúgy ezt megosztja az embereket ez a téma. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ezt azt mondják, hogy nem is kell vele törődni. Régen nem volt ilyen. Hát ugye a régi világban, a falusi világban nem is nagyon foglalkoztak ezzel az egésszel. Tehát tulajdonképpen most ez csúnya szóval mondva, gépiesített volt maga az egész család születés folyamata, gyermeknevelés folyamata, hiszen volt egyéb munka a ház körül, az asszonynak minél hamarabb, amikor a gyermek megszületett, akkor be kellett visszaállni a munka sorrendjébe, és a gyermeknevelés az csak egy B vagy C típusú kategória maradt az életében. Mondom ezt én azokból az elmondásokból, amiket hallottam. Mostanában pedig teljesen más kontextusban látjuk ezeket a dolgokat.
4: Amit mondtál, tulajdonképpen eltaláltad szerintem ennek az egésznek a lényegét. Most ugye azt mondjuk itt a 21. századra, de már 20. század második felére is, hogy azon törekedtünk, hogy a fiatalok minél hamarabb különköltözzenek, elkezdjék a saját maguk életét, és tulajdonképpen amikor a újondonsült anyuka hazaviszi a gyermeket a kis lakásukba, akkor gyakorlatilag ott vele együtt igazából csak az apuka lakik, aki lehet, hogy első szülött gyermekének az apukája, tehát ő is, mint apuka mondjuk azt, hogy most született meg. Nincsenek körülöttük nagynénik, nagybácsik, együtt lakó többi családtag, mint ugye, amit emlegettél régen, hogy generációk együtt is éltek, ugye ezt ugyan nem mondtad, de hát nyilván erre gondoltál, ahol már voltak olyan testvérek, olyan nagynénik, olyan nagyszülők, akik még bőven emlékeztek arra, hogy mennyi minden segítségre szorultak a szülés után. Na ez most mind kimaradt. Milyen tanfolyamokra szoktak járni azok az anyukák, akik babát várnak? Szülés felkészítő tanfolyamra.
3: Igen.
4: Így van. Ott mindent megtud a terhességéről, elmennek szülőszobai látogatásra, a szülésnek a mindenfajta fázisát megismerik, de általában véve ez itt be is fejeződik, minthogyha a születés egy olyan varázslatos pillanat lenne, ami után már csak a rózsaszín köt következik, innentől kezdve örömmámor, vége van ennek a fájdalmas szülésnek, ott lesz a kezedben a kisbabád, ő békésen fog szuszogni, jól fog enni, jól fog aludni, és gyakorlatilag szépen csendben felnő. Aztán erről nem nagyon beszélnek, hogy ez legtöbbször azért nem így történik. Tehát, hogy a szülésről meg a terhességről sokat hallanak az anyukák, és erre felkészülnek, de arra, hogy ezután mi következik, arra pedig legtöbben nem. Na most azoknál van nagyobb probléma, akik alapvetően is igyekeznek a mindennapi életükben, a szülés előtti életükben tökéletesek akartak lenni. Mindent megfelelően akartak csinálni. Minden nagyon fontos volt nekik. Csillivilli legyen a lakás, minden legyen tiszta, minden legyen tökéletes, és ide érkezik egy gyermek, aki az egész életét tulajdonképpen felforgatja. Ezek a külsőségek. De nagyon fontos, hogy azt is tudni kell, hogy az, hogy a szülés utáni napokban a kismamáknál hangulatváltozás következik be, az pedig egy teljesen normális dolog, hiszen a szervezetében addig termelődött ösztrogénnek a szintje az megváltozik, illetve lecsökken, ezt jelenti a változás, és innentől kezdődően nyilvánvalóan, hogy másfajta érzések és érzületek veszik át az eddigi érzéseknek a helyét. Jön a fáradtság, a pihenésre való vágyás, a kialvatlanság és társai. Na ebből, hogyha ezt nem fogjuk meg időben, és egyébként ez legtöbbször nekünk apukáknak a feladata, hogy ezt észrevegyük és ebben segítsünk, akkor innentől jönnek a problémák.
3: Ezek az első jelek, ugye?
4: Így van.
3: És akkor hogy tudunk segíteni? Hát gondolom az, hogy többet vállalunk ebből az egészből.
4: Pontosan. Amikor azt látják a környezetben, hogy az anyuka nem tudja jól gondozni a gyermeket, eltolja a szoptatási időket, nem akkor teszi tisztába, amikor kell, néha úgy is tesz, mintha ez a baba nem is létezne, vagy pedig láthatóan az anyukának bűntudata van, hogy nem tud jó lenni, pedig jó akar lenni, és ezzel egyre rosszabbá válik. Tehát ezeket kell észrevenni.
3: Ez egy hatalmas trauma annak az anyukának, aki tényleg nagyon jót akar, és mégsem tudja teljesíteni.
4: És egy hatalmas trauma annak az apukának, akinek eddig volt egy barátnője, egy menyasszonya, egy felesége, egy mondjuk úgy egy nője, most lett egy anyája, nem a sajátja nyilván, hanem a gyermeké, és azt látja, hogy barátnőnek, menyasszonynak, feleségnek, nőnek jó volt, de úgy látom, hogy az anyasságra beletörik a bicskája.
3: Milyenkor a teendő?
4: A legfontosabb az, hogy erre fel kell készülni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit régen sokkal jobban megéltek az emberek, hogy már amikor ott a szülés közeli idő volt, akkor már azt lehetett tudni, hogy akkor 3-5 napra oda megy az egyik anyuka, egyik nagyszülő, néhány napra oda megy a másik nagyszülő, utána egy olyan barátnővel van napi kapcsolat, aki kisbabát szült nem régen, és vannak tapasztalatai, hogy az apuka kaphat arra időt, hogy ne kelljen menni dolgozni, hanem legyen ott az anyukával, érezze azt, hogy ez mindenkinek új, főleg, hogyha első baba érkezik. Tehát, hogy erre fel kell készülni, hogy ilyen lehet, nem biztos, hogy megtörténik, de hát, hogy azt mondták a régiek is, hogy jobb félni, mint megijedni. A legfontosabb az, hogy ez nem minősíti az anyát, vagy a kismamát, vagy a nőt, nem érezheti azt, hogy ő most bélyeget kapott a fejére, mert belecsúszott ebbe a depresszióba, mert hogy ez nem az ő hibája.
3: Értem.
4: Ő nem okolható ezért.
3: Mi történik akkor, hogyha ez kezeletlen marad?
4: Hát ugye a legfontosabb az, hogy ugye ilyenkor a gyermek issza meg ennek ugye legtöbbször a levét, mert ugye a gyermeknek a mindennapos táplálása, tisztán tartása, ápolása szokott csorbát szenvedni, tehát leghamarabb a gyermeken fogják észrevenni azt, hogy itt nagy probléma van, és hogyha időben nem történik pszichiátriai kezelés az anyánál, akkor ez adott esetben végletekig is elfajulhat nála.
3: Gondolok itt arra, hogy vannak például testi problémák is, amik ebből lehetnek, például ugye ebből a depresszióból, stresszből, például elapad a teje.
4: Például így van, hiszen ez a stressz, ez amit mondtál, ez sok minden másban is negatívan fog kapni.
3: Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Orvosolhatóak ezek a depressziók? Tudom, hogy itt azért vannak szintek, de mégis azért valami reményt öntsünk akkor az anyukáknak.
4: Azt kell mondani, hogy ez mindenféleképpen javítható, gyógyítható, kezelhető. Ehhez kell az a bizalmi, szerető légkör, amit az anyukának meg az apukának ki kell alakítania, nyilván már a gyermekvállás előtt ki kell alakítani, hogy az a jelzőrendszer az jól működjön, hogy az apuka vegye észre azt, hogyha itt valami nincs rendjén, hogyha az anyuka észreveszi, akkor ő tudjon és merjen arról beszélni, hogy olyan dolgok mennek végbe bennem, gondolati szinten, amit igazából én magam sem értek, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy segítségre van szükségünk.
3: Ha már kimondja, akkor az már fél megoldás?
4: Azt gondolom, hogy onnantól kezdődően hamarabb hat mindenfajta terápia, hogyha az ember azt beismeri, hogy én most vákumba kerültem, és nekem most ebből segíteni kell, hogy én ebből kijöjjek.
3: Letelt az időnk, de meg kell kérdeznem, hogy lehet-e ilyen majd a második, harmadik gyereknél is?
4: Sajnos az a válasz egyébként, hogy igen. Sőt, olyan is van, hogy az elsőnél például nem volt, a másodiknál igen.
3: Pedig hát ott ugye könnyebb lesz már a helyzet, hiszen egyszer már átéltük, tudjuk, hogy
4: igen,
3: mi vár ránk.
4: Igen, de még egyszer mondom, látod, ez nem fizika. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen ügyesen tud valaki tágulni, vagy milyen ügyesen tud valaki szülni, vagy milyen ügyesen tud valaki szoptatni. Ezek a lelki folyamatok, ezek függetlenek ettől.
3: Hú, annyi kérdésem lenne még, de letelt az időnk. Jó, hát én azt gondolom, hogy ezzel a témával még nagyon sokat fogunk foglalkozni, mert ez egy hatalmas téma, és ebben tökéletesen igazad van, hogy erre így egy műsor erre nem elég, de hagyjuk még a hallgatóknak meg azt a lehetőséget, hogy adjanak nekünk még kérdéseket, és akkor visszatérünk erre, jó?
4: Örömmel.
3: Köszönjük szépen, Józsi, köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
4: Köszönöm, és viszont kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

Lendületet nyertünk az autóban és deep swingre taposhattunk. Az In The Music tényleg felrobbantotta a klubokat, a diszkókat, szinte mindenhol ez hallatszott a 2000-es évek közepén. Vannak még társai is. Mindet itt játsszuk a Best FM-en. Yes, yes, ékkel folytatjuk, hogy legyen mit énekelni a gyengéder előtt. Már is összesítek üzeneteket, nézzük, hogy mire számolhat még. Többen szóltak már, hogy Kótaiban az RBM szürke Skoda dolgozik. Ez a mozgó trafi nagyon figyeljen. Aztán Mezőladányból kifelé is úgy néz ki, hogy van egy kis akciózgatás. A Kálói úton pedig egy koccanás a Nagyvárad utcánál. Fényképészek a Téglási 60-asnál, és Gemzsebel területén is készülnek a drága fotók Tompa Mihály utcán. És ne feledje, pörög a roadpol, bármikor kiinthetik egy kis szonda fújkálásra, ezzel is számoljon biztonságjobb, legyen bekötve papírok a zsebben is. Hallgassuk ki SZSZ-ig dalát Szabó Ádámmal, ez a gyengéder.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ennek már ezek egymáshoz, a gázolaj tekintetében ez már durván csak 40-45 forint, úgyhogy hát lassan-lassan ideérünk, én nagyon várom már, hogy tényleg itt is rendeződjön a helyzet. A Brent olaj után nézzük a magyar forint helyzetét az USA dollárral szemben. 300-ra javított a magyar fizetőeszköz, ez óriási, és mivel nem emlékeztem rá, hogy mikor volt utoljára 300 forint az USA dollár, így egy kicsit jobban belenéztem a statisztikákba, 2021 egyben volt ez, egyébként csak így háttéradatként hozom, hogy 22. november 1-én 426 forint volt az USA dollár. Ehhez képest a 300 hihetetlen jó. Holtankoljak.hu, itt még vannak kiegészítések. Andi hozza a híreket, 5-kor Tali!
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil
2: számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
5: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető.
6: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
7: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk, és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztivál Katlan.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
9: A rendőrség június 15-e és 21-e között a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
8: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófa védelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinyes sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
10: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően. szeretnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ide érkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánsá váljanak, és

0: képesek legyenek élettenyésztő elemeket is befedezni.
1: Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig felsorakoztak most és utolsó közös 60 percünkre. És persze fontos dolgokat is hozok, Vikár Sándor zeneiskola. Van itt egy jó kis felvételi lehetőség, már is megbeszéljük. Na de előtte pörögjön nekünk itt Martin Solveig és a Rocking Music.

A No Doubt dalát hallottuk a Just a Girl után a pályaudvar, a Well Hello-ék énekelnek, a Vikár pedig felvételit szervez. Egészen pontosan június 18-án csütörtökön és 19-én pénteken várják meghallgatásra a Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusai. Azokat a gyerekeket, akik a 2026-27-es tanévre szeretnének ebbe az iskolába járni. Így szól a közlemény, megtalálja a Best FM oldalán, szerintem érdemes készülni. Az info után pedig jöjjenek a dalok, majd a Britney féle Gimme More előtte itt a pályaudvar a Well Hello-tól.

Bigával és Jonkával a dal, a zene te vagy itt a legnagyobbak között, a Destiny's Child pedig első lemezéről a Survivor-t hozza. Előtte pedig nyírtáfű fejlesztések, talán 3 hete beszéltünk erről, hogyha lepörög a fűtés szezon. A nyírtáfű egy nagyon komoly beruházásban kezdődik, mely már elindult, és az első munkálatok nyomán csöveket raknak, helyeznek a földbe. Egy új hőközpont indul majd, mely sokkal jobb és sokkal biztonságosabb fűtés szezont hoz majd magával. 400 millió forint a beruházás, mely ugye elindult és szeptember 15-ével fog majd bezáródni, lezáródni. Minden kiegészítést megtalál a hiregyháza.hu-n. A méretekről sem még szó. 16 ezer, több mint 16 ezer lakás is. 360 közületi felhasználó számára biztosít a nyírtáfű meleg szobát, meleg radiátorokat. A fejlesztés tehát mindenképpen indokolt. Tájékozódjon tehát tovább, ha érdekes. Mi meg folytatjuk a Survivor-rel, aztán itt a Jetlag dala is. A Rasmus, az Indus

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Szőszmőz dal, ahogy Simon Norbert kollégám ezt még annak idején mondta, és a Hooligans pedig készülődik, a vér nem válik vízi, a 30 éves bandától ez. Nálunk pedig időjárási adatok, nézzük már a szerda előrejelzését, mely úgy néz ki, hogy esővel indul, illetve hát már az esti óráktól számíthatunk arra, hogy megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, és úgy néz ki, hogy déltől esik, illetve kis szünettel majd 15 óra után újabb hullámot, csapadék hullámot várunk, remélünk. 30% ennek a valószínűsége, hogy a délutánba esik, akkor egy komolyabb mennyiség is érkezhet a szomjazó földekre, a szél az mérsékelt, és majd délután 2 óra környékén kissé megerősödik nyugat felől, ez utána hamar veszít az erejéből, de az az átmeneti időszakban azért ezzel talán készülnünk érdemes. Hát a napot nem sokat fogjuk látni, nem úgy, mint egyébként csütörtökön meg pénteken, az elvonuló felhők mögött rohamosan emelkedő hőmérsékleti adatok, 35-36 fok is realizálódhat majd szombat, vasárnapra, hétfőre. Érkezik tehát a kánikula, előtte még felfrissítő zuhany majd. Holnap így készüljön, 17-e egyébként holnap. Laura, Aida, Adolf, Teofil, ők ünnepelnek névnapot, a New Yorki szabadságszobor pedig születésnapját 141 éve érkezett ez helyére. Ennyit tehát a holnapi nap Margóján. A Hooligans-szel folytatjuk, Fats & Small és Feel Good is, itt a legnagyobbak között.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami maradik, de ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM,
3: a kedvencek rádiója.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Utolsó gondolatok itt a délutánban, a folytatás a Night Shift-é, mint minden nap. Itt 6 órától ők mixelnek, illetve hozzák a legnagyobb dalokat összegyúrva, összehegesztve. Akárhogy is mondom, a jönnek a jó kis funky ütemek, meg R&B ütemek, ez tehát a következő 2 óra ütemtervezzel párhuzamosan, én pedig intek egy pát és irány haza, vár a család, jó pihenést kívánok mindenkinek. Holnap találkozzunk, én legalábbis nagyon bízom benne, hogy újra ránk hangol, velem tölti a délutánt 2-től ebben a székben. Ugyanitt Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek a Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabad vizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló 3 online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciá a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermék árakhoz képest nem lesz.
2: A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly több mint 19 ezer tonna medgy termett. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ököritó fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Iványi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

put it in the air. Put it in the air. Put it in the air.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
4: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően nálunk. Ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

0: András Takkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszky Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Istenből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Nagyon jól vesztem, megisztem ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kevesebb lesz idén a megy. Ismét úton a szűrőbuszok és közös jogázásra hív a Nyíregyházi Egyetem. Kovács Rádai Andrea vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága.

0: Vizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szerdán, Csegöld, csütörtökön Ökörító fülpös lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri rizikóbecslést és diabétesz rizikóbecslést is szerveznek. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. További részletek az Egészségfejlesztési Intézet Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. 5. alkalommal szervezik meg a Jóga Nemzetközi Napját a Nyíregyházi Egyetemen. A világszerte megtartott kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jóga szerepére az egészségmegőrzésben, a lelki egyensúly megteremtésében és a harmonikus életvitel támogatásában, írja honlapján az intézmény. Péntek késő délután az egyetem parkjába várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, előképzettség sem szükséges. Egy varázslatokkal teli est a Sóstói Múzeum faluban. Vasárnap tartja szokásos Szent Ivánéi rendezvényét a skanzen. Tűzugrással, csillaglessel, koncerttel is készülnek a szervezők, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati északnyugati szél. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön 28-33 fokos maximumokra van kilátás. Sok napsütésre számíthatunk, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük. Bárhol.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Best FM. Élvezd minden percét.
1: Mit tehet a sejt?

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Látom.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.